0: not little, very wide.
1: Nem kicsi, hanem nagyon szélesre tárt szája.
2: Nečík samo malo otvoriti, već razjapiti.
0: If you will survive in that constellation.
1: Ha ezt a konstellációt túléled.
2: Ako preživiš tu konstelaciju.
0: Then will be okay.
1: Akkor minden rendben lesz.
2: Sve će biti dobro.
0: Otherwise the whole universe will collapse together.
1: Máskülönben az egész világegyetem össze fog omlani.
2: U suprotnom će se urušiti cijeli univerzum.
0: But she's well informed.
1: De ő nagyon jól informált.
2: Ale ona je jako dobro obavještena.
0: If you notice and take care, she will not do.
1: Ha észreveszed és megfigyeled, akkor nem csinálja.
2: Ako primijetiš to smjera, ona to neće učiniti.
0: So you should play innocently.
1: Tehát tégy úgy, mintha ártatlan lennél.
2: Zato odglumi nevinašce.
0: But as soon as she opens mouth,
1: mihelyst kinyitja a száját,
2: čím ona tvorí ústa,
0: better you escape.
1: Jobb, ha elmenekülsz.
2: Ti najbolje pobjegni.
0: So now the next day is coming.
1: Így hát eljött a másnap.
2: Kako je stigo sljedeći dan?
0: Shiva's heart is pumping.
1: Shiva sive ugrant.
2: Shivino srce je tuklo.
0: What she is going to do?
1: Mit fog most činani a Parvati?
2: Što će Parvati učiniti?
0: Ladies are 1000 times stronger than one tiger.
1: A hölgyek néha ezerszer erősebbek, mint egy tigris.
2: Jer žene su tisuću puta snažnije od tigra.
0: Because that's Shakti.
1: Mert ez a Shakti.
2: Ez van a Shakti.
0: That Shakti can be destructive.
1: A Shakti lehet pusztító.
2: Shakti može biti destruktívna.
0: Or can be protective.
1: Vagy védelmező.
2: Ali može zaštititi.
0: That Shakti can be mother.
1: Ez a Shakti lehet anya.
2: Shakti može biti majka.
0: Or that Shakti can be your death.
1: Vagy ez a Shakti lehet a halálod.
2: Ali Shakti može biti vaša smrt.
0: That's why there's a Shakti puja celebration.
1: Ezért van a Shakti Puja szertartás.
2: Zato se slavi Shakti Puja.
0: In your car is Shakti.
1: Az autódban Shakti van.
2: U vašem autu postoji Shakti.
0: The engine, the motor is the Shakti.
1: A motor az a Shakti.
2: Motor je Shakti.
0: That can bring to your destination.
1: Az elvihet téged a cél állomáshoz.
2: Snaga koja će vas dovesti do cilja.
0: Or that can kill you.
1: De meg is ölhet.
2: Ili koja vas može ubiti.
0: Knife is a Shakti.
1: A kés is Shakti.
2: Nož je Shakti.
0: Gun is Shakti.
1: A pisztoly is Shakti.
2: Puška pištolj je Shakti.
0: Electricity is Shakti.
1: Az elektromosság Shakti.
2: Električna energia je Shakti.
0: The whole world is entirely filled with Shakti.
1: Az egész világot teljesen eltölti a Shakti.
2: Cijeli je svijet ispunjen sa Shakti.
0: Shakti is ruling, you know.
1: A Shakti uralkodik, tudjátok?
2: Shakti vlada.
0: Ladies are governing the world, not the men.
1: A hölgyek irányítják a világot, nem a férfiak.
2: Žene vladaju svijetom, ne muškarci.
0: Men are only the guards.
1: A férfiak csak az őrök.
2: Muškarci su samo čuvari.
0: Shakti. So you see? So Shakti is divine, Shakti is merciful, Shakti is great.
1: A Shakti isteni, a Shakti kegyes, a Shakti nagy.
2: Shakti je božanska, milostiva, velika.
0: If 1 minute electricity goes out, you know.
1: Ha egy percre kimarad a villamos áram.
2: U jednom trenutku kad nestane električna energia.
0: How many millions of or billions of forints lost?
1: Hány milliárd forint vész el?
2: I nastane šteta od milijardi milijardi forinti.
0: All factory stops.
1: Az összes gyár megáll.
2: Sve tvornice more obustaviti.
0: All hospitals, the lifts.
1: Összes kórház, lift.
0: Instruments.
2: Bolnice, liftovi, instrumenti.
1: Készülék.
0: All cars stops there where it is.
1: Összes autó megáll ott, ahol van.
2: Svi automobili stanu tamo gdje jesu.
0: And this can save our life.
1: És ez megmentheti az életünket.
2: Ali to isto može spasiti naš život.
0: So this world is full of Shakti.
1: Ez a világ tele van Shaktival.
2: Ovaj svijet pun Shakti.
0: And we should know how to deal with this.
1: És tudnod kell, hogy hogyan bánj vele.

0: trebamo znati kako postupati s time.
1: Shiva was well informed.
2: Shiva jól informált volt.
0: Shiva je bio dobro informiran.
1: Now even Shiva would like to think different, he can't.
2: Most még maga sem tud, maga Shiva sem tud máshogyan gondolkodni.
0: Sad kad bi Shiva i želio drugče razmišljati, ne može.
1: Such blackmails in your consciousness creates immediately the border. And there is the border of your tolerance.
2: Ilyen fekete szuggeszió az elmédben, ez rögtön határokat hoz létre, és ez véget vet a toleranciának.
0: I takve ucjene u vašem umu trenutačno stvaraju granice vašoj toleranciji.
1: Even he begins to think nice about Parvati.
2: Még ha elkezd szépet is gondolni Parvatiról.
0: Csak kad počne lijepo razmišljati o Parvati.
1: No, she has no power.
2: Nem, nincs rá ereje.
0: Ona više nema snage.
1: She cannot do anything to me.
2: Ő nem tehet velem semmit.
0: Ona mi ništa ne može učiniti.
1: And she loves me.
2: S ő szeret engem.
0: Ona me voli.
1: She is one with me.
2: Ő egy velem.
0: Ona je jedno sa mnom.
1: But still, in his fantasy, he sees her wide open mouth.
2: De mégis a fantáziájában ott látja szélesre nyitott száját.
0: Ali ipak u svojoj mašti vidi njena razjapljena usta.
1: And already he feels his shoulder bitten by her.
2: És már érzi is, hogy a vállát megharapták.
0: I već osjeća ugriz na svom ramenu.
1: That shoulder is already damaged little.
2: Az a váll már szét is van roncsolva.
0: Rame već malo načeto.
1: Like when someone gets the death sentence.
0: To je kao kad nekog osudite na smrt.
1: That he will be.
2: Ahogyha valakit halálra ítélnek.
1: Then before bringing to that table or to that room, that person is already died.
2: Mielőtt már odavinnék abba a szobába vagy.
1: Emotionally.
2: Ahhoz az asztalhoz, az az ember már érzelmileg halott.
0: I prije nego što osuđenika na smrt odvedete u prostoriju koju će se izvršiti egzekucija, ta osoba već emocionalno umrla.
1: Shiva is sitting on the rock.
2: Ő ült a sziklán.
0: Shiva je sjedio na stijeni.
1: Parvati is coming with a bucket of water.
2: Parvati jött egy vödör vízzel.
0: Parvati došla sa kantom vode.
1: And putting water on his body to wash.
2: És elkezdte a vízzel mosni Shivát.
0: Zalievala mu tijelo da ga pere.
1: And right shoulder is trembling.
2: A jobb váll remegett.
0: A Shivino desno rame je drhtalo.
1: And she asks Shiva.
2: És ő megkérdezte Shivát.
0: I ona upita Shivu.
1: Lord.
2: Uram.
0: Gospode.
1: Is this water too cold?
2: Ez a víz túl hideg?
0: Je li ti voda prehladna?
1: No.
2: Ne.
0: Ne, ne, nije.
1: Then why your shoulder is today a little bit trembling?
2: Akkor miért remeg egy kicsit a vállad most?
0: I zašto ti onda danas drhti rame?
1: He said, no, it's okay.
2: Ne, minden rendben.
0: Shiva reče, ma ne, sve u redu.
1: So she said, don't worry, it will be okay.
2: Ne aggódj, rendben lesz.
1: Rubbing more and more.
2: Egyre jobban dörzsölte.
0: Hariti kaže, ne brini, bit će u redu, i sve više masirala rame.
1: And Shiva is thinking.
2: Shiva azt gondolta.
0: A Shiva je razmišljala.
1: Definitely, today I will lose my shoulder.
2: Biztos, hogy ma elvesztem a vállamat.
0: Danas ću definitivno izgubiti svoje desno rame.
1: Out of love, I can't say no.
2: Szeretetből nem mondhatom azt, hogy nem.
0: Zbog ljubavi, iz ljubavi ne mogu reći ne.
1: And if I will tell something, maybe I am wrong.
2: Ha mondok
1: I will hurt her.
2: Ha mondok valamit, lehet, hogy megbántom, lehet, ako, hogy nincs igazam.
0: Ako nešto kažem, možda nisam u pravu i povrijedit ću ju.
1: And she said, Lord, don't pay too much attention to this order, it will be okay.
2: Uram, ne figyelj annyira nagyon oda erre a vára. Minden rendben lesz.
0: A Parvati rekla, gospode, nemoj obraćati previše pažnje na to desno rame, bit će sve u redu.
1: And Shiva was thinking.
2: Shiva azt gondolta.
0: Shiva razmišljao.
1: Narada is right.
2: Narada je igaza van.
0: Narada je u pravu.
1: Definitely she is planning.
2: Biztosan tervezi már.
0: Ona očito nešto planira.
1: So he was looking that side and then looking

0: Looking again backside.
1: A másik oldalra nézett, aztán megint visszanézett.
0: And she opened wide mouth.
1: Ő pedig, a Parvati pedig nagyon szélesre nyitotta a száját.
0: So he could see on her shadow, on the rock.
1: Shiva a másik oldalon Parvati árnyékát láthatta.
2: Shiva se ogledava lievo desno i vidio Parvati sa razjatenim
0: ustima. Mouth was opening wide.
2: I vidio njenu sjenu.
1: A száj nagyon szélesre nyílt.
2: Vidio njenu sjenu sa veliko otvorenim ustima.
0: Because she wanted to touch on the middle of the tongue, you know.
1: Mivel a nyelve közepével akarta megérinteni a bőrét.
2: Jer ga je htjela dotaknuti sredinom jezika.
0: And she came near.
1: És közel hajolt hozzá.
2: I približila mu se.
0: And in that minute Shiva looked to her.
1: Abban a pillanatban Shiva oda pillantott.
2: I u tom trenutku je Shiva pogledao.
0: So complete picture was there.
1: Ott volt egy teljes kép.
2: Imali smo kompletnu sliku.
0: As Narada described.
1: Ahogy Narada leírta.
2: Onako kako je Narada opisao.
0: Perfectly.
1: Tökéletesen.
2: Savršeno točno tako.
0: His plan was successful.
1: A terve sikeres volt.
2: Njegov plan je bio vrlo uspješan.
0: Shiva ran away.
1: Shiva elfutott.
0: With his bathing towel.
1: Törülközőbe csavarva.
2: Sa haljom.
0: And she ran behind him. Lord, what happened? Stop, please.
1: Ő a Parvati pedig futott utána, hogy Uram, mi történt? Állj meg!
2: A Parvati je potrčala za njim i pitala, Gospode, molim te, što se dogodilo?
0: We often saw Shiva running.
1: Gyakran látjuk Shivát futva.
2: Mi često vidimo Shivu kako trči.
0: But that fast running I never saw.
1: De annyira gyorsan még soha sem futott.
2: Ali tako brzo još nikad nije trčao.
0: So that fast running away your confidence.
1: Ilyen gyorsan fut el a bizalmat.
2: Tako brzo bježi vaše povjerenje.
0: That fast running away your devotion.
1: Ilyen gyorsan fut el az odaadásod.
2: Tom brzinom bježi i vaša predanost.
0: Shiva and Narada have lost nothing.
1: Narada nem veszített semmit.
2: Narada nije ništa izgubio.
0: But you lost something.
1: De te veszítesz valamit.
2: Ali vi ste nešto izgubili.
0: It destroyed your spirituality.
1: A te lelkiségedet tette tönkre.
2: Te uništilo vašu duhovnost.
0: It took long time.
1: Sok időbe telt.
2: Trebalo je dugo vremena.
0: Few hundred years.
1: Pár száz évbe.
2: Nekoliko stotina godina.
0: Till they could come again together.
1: Amíg megint újra egy összekerültek.
2: Dok se nisu opet mogli spojiti.
0: And speak what happened.
1: És megbeszélték, hogy mi történt.
2: I razgovarati o tome što se dogodilo.
0: Then they both smiled.
1: Akkor mindketten mosolyogtak.
2: Ona se oboje nasmiješilo.
0: It was the Narada's politic.
1: Ez a Narada politikája volt.
2: Bila je to Naradina politika.
0: In that minute Narada came.
1: Abban a pillanatban jött Narada.
2: Tom trenutku je došao Narada.
0: Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.

0: As the Tulsidas, the Narada was singing full of the devotion, Shiva forgave him immediately.
1: Amikor Narada teljes odaadással énekelt, akkor Shiva azonnal megbocsátott.
0: Om Namo Shivaya means, Shiva please forgive me.
1: Om Namo Shivaya azt jelenti, Shiva kérlek, bocsáss meg nekem.
0: Excuse me please. And Shiva said, all right.
1: Shiva azt mondta, rendben van.
2: So this is... Pjeval tako pun devocije predanosti Shiva mu je oprosti jer Om Namo Shivaya znači Gospode oprosti mi, molim te.
0: So this is what we need in our life.
1: Erre van szükségünk az életünkben.
2: U svom životu trebamo to.
0: And the Lord will always forgive us.
1: Az Úr mindig meg fog nekünk bocsátani.
2: Bog će nam uvijek oprostiti.
0: But it's pity.
1: De nagy kár.
2: Ali je šteta.
0: Forgiving means not that it will be as it is, it was. Forgiving means not that it will be everything okay like before.
1: A megbocsátás nem azt
0: you have to begin new steps again.
1: Megbocsátás nem azt jelenti, hogy megint minden úgy lesz, ahogy azelőtt volt. Újra előről kell kezdened.
2: Oprostiti ne znači da će stvari biti

0: Jalan Med.
1: I što već toliko poniznog srca punog ljubavi da se ljudi raduju što će doći na satsang ili na sat joge.
2: Someone wrote me a letter.
0: Valaki írt nekem egy levelet.
1: Nekom je napisao pismo.
2: From one of your countries.
0: Az egyik országotokból.
1: Iz jedna od vaših zemalja.
2: Swamiji, why do we have satsang only once a week?
0: Swamiji, miért csak hetente egyszer van nekünk satsangunk?
1: Swamiji, zašto imamo satsang samo jednom tjedno?
2: The whole week is so hard, so long to wait till Friday comes, there is satsang.
0: Az egész hét olyan hosszú, olyan nehéz kivárni azt, hogy péntek este legyen és satsangra tudjak menni.
1: Je celý týden toliko težak i tako dug, dok ne dođe petak dan kad imamo satsang.
2: I am longing for that.
0: Nagyon vágyom rá.
1: Ja žudim za time.
2: And some people write me letter.
0: És valaki azt írta nekem levélben.
1: Neki su mi ljudi napisali pisma.
2: Excuse me, please.
0: Kérlek, bocsáss meg.
1: Oprosti, molim te.
2: But I hate to go to satsang.
0: De utálok a satsangra menni.
1: Ali mrzim ići na satsang.
2: I don't like these people there.
0: Nem szeretem ezeket az embereket, akik ott vannak.
1: Ne volim ljude koji su tamo.
2: They are sitting all these crazy people.
0: Az összes őrült ott ül.
1: Tamo sjede sve neki luđaci.
2: And nobody loves someone.
0: Senki se szereti egymást.
1: I niko ne voli drugoga.
2: And there are two, three people, they demonstrate, they think they are the bosses.
0: Van két-három ember, aki demonstrál, és ők azt gondolják magukról, hogy ők a főnökök.
1: Postoje dve-tri osobe koje se ponašaju kao da su šefovi.
2: Like these people are also there.
0: Ilyen emberek is vannak ott.
1: Ima i takvih slučajeva.
2: So it is that person who sees negative is the negative.
0: Tehát az a személy, aki negatívan szemléli a dolgokat, ő maga negatív.
1: A negatívna je osoba, ona osoba koja vidi negatívno.
2: Because they lost this love.
0: Mert elvesztette ezt a szeretetet.
1: Jer je takva osoba izgubila ljubav.
2: And when there is no love, then everything is disturbing.
0: Hogyha nincs szeretet, akkor minden zavar.
1: A tamo gdje nema ljubavi, sve je razoreno.
2: That everyone is stranger.
0: Akkor mindenki idegen.
1: Onda su svi međusobno stranci.
2: And one feels that they are against me.
0: És az ember úgy érzi, hogy ezek ellenem vannak.
1: Imamo osjećaj da su ti ljudi protiv nas.
2: So this means now you fall into the darkness.
0: Ez azt jelenti, hogy most beleestél a sötétségbe.
1: To znači da sada padate u tamu.
2: Your spirituality is getting down, is decreasing.
0: A lelkiséged lefelé megy, csökken.
1: Vaša se duhovnost smanjuje, ona pada.
2: If your spirituality is increasing,
0: ha a lelkiséged növekszik,
1: ako vam raste duhovnost,
2: then you will not see like this.
0: Akkor nem fogod így szemlélni a dolgokat.
1: Onda nećete primjećivati takve stvari.
2: So those who are not going in satsang,
0: tehát akik nem mennek a satsangra,
1: oni koji ne odlaze na satsang,
2: their development is very slow.
0: Azok nagyon lassan fejlődnek.
1: Njihov je razvoj jako spor.
2: And you are not going for the organizers to the satsang.
0: És te nem a szervezők kedvéért mész a satsangra.
1: A na satsang ne odlazite radi organizatora.
2: You are going to Mahaprabhuji.
0: Hanem Mahaprabhuji kedvéért.
2: Devapuriji.
0: Devapuriji kedvéért.
1: Idete Mahaprabhuji u Devapuriji.
2: And you are going for yourself, not for anybody.
0: És saját magadért mész oda, nem másért.
1: Idete zbog sebe, a ne zbog nekog drugog.
2: Be thankful and feel yourself worthy that you can go to satsang.
0: Légy hálás és érezd magad megtisztelve, hogy satsangra mehetsz.
1: Budite zahvalni, osjetite se dostojnim što imate priliku otići na satsang.
2: And someone have to be little strict.
0: Van, akinek egy kicsit a szigorúságot is fel kell vállalni.
1: Ponekad treba bit malo strict and strog.
2: Someone have to organize something.
0: Van, akinek meg kell szervezni a dolgokat.
1: Neko i mora organizirati stvari.
2: That's it.
0: Erről van szó.
2: Even you don't like injection, but doctor.

0: doctor have to give injection?
1: Még ha nem is szereted az injekciót, az orvosnak be kell adni.
2: Jako možda ne volite injekciju, liječnik vam je ipak mora dati.
0: May you think how cruel he is?
1: Gondolhatod azt, hogy milyen kegyetlen.
2: Vi možete misliti da je on okrutan.
0: How unhuman he can be?
1: Milyen embertelen.
2: Da je
0: without any feelings.
1: Érzéstelen.
2: Bez osjećajan.
0: 5 cm long needle.
1: 5 cm tű.
2: Ubode vam iglu od 5 cm.
0: But doctor don't think like that.
1: De az orvos nem így gondolkodik.
2: Ali liječnik ne razmišlja na taj način.
0: He has positive thinking.
1: Ő pozitívan gondolkodik.
2: On pozitívno razmišlja.
0: That you will be helped through this.
1: Hogy ez meggyógyít téged.
2: Da će vam ta injekcija podariti zdravlje.
0: Therefore,
1: ezért
0: all should be humble.
1: Mindenki legyen alázatos.
2: No one bi treba biti ponizni.
0: No one should be afraid about anybody.
1: Senki se féljen senkitől.
2: I niko se ne bi trebao bojati nekog drugog.
0: Help, help, help.
1: Segíts, segíts, segíts.
2: Pomozite, pomozite, pomozite.
0: Then it your intellect will become very clear.
1: Akkor az intellektusod nagyon tiszta lesz.
2: Tada će vaš intelekt postati veoma jasan.
0: And your intellect will be supportive.
1: És az intellektusod támogató lesz.
2: I vaš intelekt će postati vaša potpora.
0: Otherwise you will have bad conscience.
1: Máskülönben rossz lesz a lelkiismereted.
2: Inače ćete imati lošu savjest.
0: And when you have bad conscience, then bad thoughts.
1: Ha rossz a lelkiismereted, rosszak a gondolataid.
0: Bad feelings.
1: Rosszak az érzéseid.
2: Iz loše savjesti proizlaze loše negativne misli, loše osjećaji.
1: Akkor elvesztél.
2: Izgube se.
0: And then searching something different.
1: Valami mást keresel.
2: Zgubite se, pa tražite nešto drugo.
0: Also you don't like there.
1: Aztán majd azt sem fogod szeretni egy idő után.
2: Onda vam se ni to ne sviđa.
0: Then something different.
1: Akkor megint valami más.
2: Pa opet nešto novo naiđe.
0: There also don't like.
1: Aztán azt sem szereted.
2: Ali ni to vam se ne sviđa.
0: Then you don't know how to come back again.
1: Akkor már nem tudod majd, hogy hogyan térjél vissza megint.
2: Na kraju ne znate kako da se vratite.
0: So you should adopt the technique of Narada.
1: Tehát hasznosítsd Narada technikáját.
2: Trebate prisvojiti Naradinu tehniku.
0: How to come back to Shiva.
1: Hogy hogyan jöjj vissza Shivához.
2: Kako da se vratite Shivi.
0: So you made a mistake, like Narada made a mistake.
1: Tehát hibát követtél el, ahogy Narada is hibát követett el.
2: Pogriješili ste kao što je Narada pogriješio.
0: But now you come back.
1: De most visszajöttél.
2: Ali sada se vraćate.
0: Door is always open.
1: Az ajtó mindig nyitva áll.
2: Vrata su uvijek otvorena.
0: Therefore, avoid the kusanga.
1: Ezért kerüld el a kusangát.
2: Zato izbjegnite kusang, loše
0: društvo. Avoid this nonsense gossipings.
1: Kerüld el ezt az értelmetlen pletykálkodást.
2: Izbjegnite loše razgovore,
0: ogovaranja. Don't talk nonsense.
1: Ne beszélj értelmetlen dolgokat.
2: Nemojte sami govoriti gluposti.
0: If you confuse one spiritual person,
1: ha egy spirituális szemét megzavarsz,
2: ako dovedete u konfuziju jednu duhovnu osobu,
0: then you have to wait for one life.
1: Akkor egy életet,
0: for realization.
1: Egy életet kell várnod a megvalósításra.
2: Morate na realizáciu čekati cijeli jedan život.
0: If you confuse two,
1: ha kettőt összezavarsz,
0: then two lives.
1: Akkor az két élet.
2: Ako smetete dvije osobe, onda morate čekati dva života.
0: And if you are talking confused 100 people, then 100 lives you have to wait.
1: Ha a beszéded 100 embert összezavar, akkor 100 életet kell várnod.
0: Jézus Mária.
2: Ako svojim razgovorom unesete nemir, konfuziju u stotine ljudi, onda morate stotinu života čekati, o Gospode Bože.
1: Jézus Mária.
0: And therefore,
1: ezért,
2: zato,
0: everything comes to you.
1: Minden általad jön.
2: Sve vam se vraća.
0: So, you should be afraid about your things, what happens to you, will happen to you.
1: Tehát saját magad dolgaitól kell félned, hogy ezáltal mi fog veled történni.
2: Zato se trebate bojiti onog što se može vama dogoditi, vaših osobnih stvari.
0: So that is against ahimsa.
1: Ez ellentétes az ahimsával.
2: Mert takvo je ponašanje protiv ahimse.
0: To confuse someone, misguide someone means you are killing spiritually that person.
1: Ha valakit megzavarsz, ha valakit félrevezetsz, akkor ez azt jelenti, hogy spirituálisan megölöd azt a szemét.
2: I ako nekog zbunite, odvedete na krivi put, to znači da ubijate duhovnost te osobe.
0: It's not ahimsa.
1: Ez nem ahimsa.
2: To nije ahimsa.
0: Therefore, always analyze your thoughts.
1: Ezért mindig elemezd a gondolataidat.
2: Zato uvijek analizirajte svoje misli.
0: Very careful.
1: Nagyon óvatosan.
2: Vrlo pažljivo.
0: You should know that your thought will be very soon your word.
1: Tudnod kell nagyon jól, hogy a gondolatod az hamarosan szabad lesz.
2: Trebate znati da je misao koju pomislite vrlo brzo postaje riječ koju izgovarate.
0: And then your words will be very soon the reality.
1: S aztán a szavaid nem sokára a valósággá válnak.
2: I ta riječ će se ubrzo pretvoriti u realnost.
0: So these are some spiritual instructions for your protection of your spirituality.
1: Ezek spirituális instrukciók abból a célból, hogy védelmezd a lelkiségedet.
2: To sú neka duhovna uputstva kako zaštititi vašu duhovnost.
0: You will have not find such a master who is so direct to you.
1: Nem találsz olyan mestert, aki direktben rád mutat.
2: Nećete naći učitelja koji će vam direktno pokazati.
0: Because I care about you.
1: Mivel én vigyázok rátok.
2: Ja vam to govorim jer mi je stalo do vas.
0: I'm not someone who give lecture and go away.
1: Nem olyas valaki vagyok, aki megtartja az előadását és aztán arrébb megy.
2: Ja nisam netko ko drži predavanje i onda jednostavno odem.
0: We live together.
1: Mi együtt élünk.
2: Mi živimo zajedno.
0: That's it.

0: Now we will hear a bhajan upsop dia is jivanka.
1: Most a következő bhajan címe abasop dia is jivanka.
0: And we are praying to God, the whole burden of my life I am laying into your hands.
1: Ebben imádkozunk Istenhez, hogy az életem minden terhét hadd tegyem a kezedbe.
0: And if I will be successful, it is also in your hands.
1: Ha sikeres leszek, az is a kezeidben van.
0: And I want to reach you.
1: Szeretnélek elérni.
0: And for this, I give up the happiness in the world.
1: Ezért feladom a világban keresendő boldogságot.
0: Or my attachment to the world.
1: A világhoz való kötődésemet.
0: And of course I'm living in this world, but let me be so pure as the lotus flower on the water.
1: Természetesen ebben a világban élek, de hagy legyek olyan tiszta, ahogyan a lótusz virág él a vízben.
0: And when I'm living in the world, let me be selfless.
1: És hogyha a világban élek, hadd legyek önzetlen.
0: And when I will die, let me be in your hands.
1: És amikor meghalok, hadd legyek a te kezeidben.
0: Because I am living in the world, but also the world is in your hands.
1: Mert én a világban élek, de a világ a te kezeidben van.

0: Next bhajan will be Gurudev Sharanatumari.
1: Következő bhajan címe Gurudev Sharanatumari.
0: I'm in thy shelter.
1: A védelmedben vagyok.
0: And please remove my anxieties.
1: Kérlek, távolítsd el a nyugtalanságomat, szorongásomat.
0: Please be merciful to me and let me overcome the troubles.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám, és hagyj szeljem át, hagyj küzdjem le a nehézségeket.
0: No mother, father or friends, nobody is mine.
1: Apa, anya és a barátaim, egyikük sem az enyémek.
0: Please save me from this big net of Maya.
1: Kérlek, ments meg engem a Maya nagy hálójából.
0: Maya.
1: Olyan mélyen elvesztem ebben a hálóban.
0: Please save me.
1: Kérlek, ments meg.
0: And maybe I'm not so good in doing all my practices.
1: Talán nem vagyok olyan jó a gyakorlataimban.
0: But you are the merciful one.
1: De te vagy a kegyelmes.
0: Please remove this dualism.
1: Kérlek, távolítsd el ezt a kettősség.
0: You are giving everything.
1: Te vagy az, aki mindent adsz.
0: I'm in thy shelter.
1: És én a védelmed alatt állok.
0: And let me repeat your name.
1: Hagy ismételjem a neved.

0: Amikor találkoztam a mesteremmel, akkor minden kétségem eloszlott.
1: Before I met my Gurudev, many ways were advised.
0: Mielőtt találkoztam a mesteremmel, sokféle tanácsot kaptam.
1: Pilgrimage, fasting.
0: Böjt, zarándoklat.
1: But when I met my Gurudev, he showed me the essence.
0: De amikor találkoztam a mesteremmel, ő megmutatta nekem a lényeget.
1: He opened me inside and showed me God who is in my heart.
0: Belülről nyitott ki engem, és megmutatta Istent, aki a szívemben lakik.
1: I saw the one and the flame, my flame, united with the God's.
0: Láttam az egyet, és az én lángom egyé vált Istennel.
1: Everything is in my heart.
0: Minden a szívemben van.
1: My doubts are gone.
0: A kételyem eltűnt.
1: And I crossed my karmas.
0: És leküzdöttem a karmáimat.
1: My inner self and the eternal is one.
0: A belső lényem és az örökkévaló egy.
1: This is what we want to reach.
0: Ez az, amit szeretnénk elérni.
1: That my inner self and the divine is one.
0: Hogy az én belső lényem és az isteni egy.
1: In reality it is like that.
0: És a valóságban ez így van.
1: But we are still so much bound to the outer world.
0: De mi mégis kötődünk annyira a külső világhoz.
1: So much bound to our thoughts and feelings and intellect.
0: És annyira kötődünk a saját gondolatainkhoz, érzéseinkhez, intellektusunkhoz.
1: And then we always think we are individual.
0: És mindig azt gondoljuk, hogy egyéniek vagyunk.
1: And we are not one, we are single.
0: Nem egyek, hanem egyéniek, egyedüliek.
1: And then we are fighting in the world.
0: És akkor harcolunk a világban.
1: But the Gurudev tells us.
0: De Isten azt mondja nekünk.
1: The outer world is manifold.
0: A külső világ sokféle.
1: But the Purusha, the inner self, is one.
0: De a lélek egy.
1: And with our practice, with all what Gurudev is giving us to practice,
0: és a gyakorlás segítségével, amit Isten adott nekünk,
1: we can realize that.
0: Felismerhetjük ezt.

0: Sudip Narayan Bhagavan Ki Jai, Sri Mangaj Maharaj Ki Jai.
1: Next bhajan will be Bhai Tumar Jagore.
2: A következő bhajan címe Bhai Tum Jagore.
1: And in this bhajan, Holy Guruji, Sri Swami Madhavananda Ji.
2: Ezt a bhajant Holy Guruji írta Madhavananda Ji.
1: Was speaking to the human.
2: Az emberhez beszél.
1: Bhai brother, awake.
2: Testvérem, ébredj.
1: Your time is shortly over.
2: Az időd rövidesen lejár.
1: And you were falling in the sleep of ignorance.
2: És a tudatlanság álmába fogsz hullani.
1: And therefore you are suffering.
2: És ezért szenvedsz.
1: And again you will be born and go.
2: És újra és újra megszületsz és újra elmész.
1: Birth and death.
2: Ez a halál és a születés.
1: Only your guru can free you from that.
2: Csak a mestered képes ettől megszabadítani.
1: He can lead you from this ignorance to the light.
2: Ő vezethet el téged a tudatlanságtól a fénybe.
1: To the light of wisdom.
2: A bölcsesség fényébe.
1: To the light of knowledge.
2: A tudás fényébe.
1: To the light of liberation.
2: A felszabadulás fényébe.
1: We are caught in this net of attachment and world.
2: A világi kötöttségek hálója kapott el bennünket.
1: But your life, your human life is a precious diamond.
2: De az emberi életed egy értékes gyémánt.
1: It is not so easy to get a human life.
2: Nem olyan könnyű emberi életet kapni.
1: And the sense of the life is not to earn money.
2: És az élet értelme nem az, hogy pénzt keres.
1: To have a big house.
2: Vagy nagy házad legyen.
1: Or many jewelries.
2: Vagy sok ékszered.
1: Even not to have to gain knowledge in the outer world.
2: És az sem, hogy a külvilágról halmoz fel egyre több tudást.
1: The meaning for the sense of human life is to realize the Atma.
2: Az ember élet célja, hogy felismerjük az Atmát.
1: And you can find it in your heart.
2: És ezt a szívedben találhatod meg.
1: And Holy Guruji said, Mahaprabhuji, my divine master.
2: Holy Guruji azt mondja, Mahaprabhuji az én isteni mesterem.
1: He was awakening this sleeping swan.
2: Ő ébresztette fel ezt az alvó hattyút.
1: Don't waste your precious human life.
2: Ne pazarold el az értékes emberi életed.

0: Now we will chant a bhajan from Shri Kabir Das Ji.
1: Most Shri Kabir Das Ji bhajanját fogjuk énekelni.
0: Matkara Mohatu.
1: Aminek az a címe, hogy Matakara Mohatu.
0: It is always that same, no? Some form of our false identification.
1: Ez mindig ugyanarról szól, ez valamilyen azonosításról, valamilyen formáról.
0: We always hope, or it's normal for us, that we search to quench our thirst for being happy and full of peace and joy in the outer world.
1: Mindig a külvilágban keressük a boldogság és az öröm iránti vágyunk beteljesülését.
0: But we, on the other side, we know the outer world is always changing.
1: De másfelől tudjuk, hogy a külső világ mindig
0: változik. It will not remain.
1: Ez nem marad állandó.
0: So, get rid of this ignorance.
1: Ezért tehát szabadulj meg ettől a tudatlanságtól.
0: This attachment.
1: Ettől a kötődéstől.
0: And these longings.
1: Ezektől a vágyaktól.
0: Sing the bhajans. To praise the highest.
1: Énekeld a bhajanokat, hogy dicsőítsd a legfelsőbbet.
0: We always think, for us it's normal that we think in the outer world

0: there we find the happiness.
1: Számunkra mi általában a külső világban gondoljuk meglelni a boldogságot.
0: And also that we are happy and we are loved and we can love to one another.
1: És azt gondoljuk, hogy a boldogságunkat és a szeretetünket valaki másban találjuk meg.
0: Because we are so far from our inner self.
1: Mert olyan messzire vagyunk a saját belső lényegünktől.
0: That we search for this.
1: Hogy keressük ezt.
0: But we forgot that it is in us.
1: De elfelejtjük, hogy ez bennünk van.
0: And Kabira says, the eyes are given to you to see the Lord.
1: A Kabirdás azt mondja ebben a bhajanban, hogy azért kaptad a szemet, hogy Istent lásd.
0: And the ears we have to listen to wisdom.
1: És a füledet azért, hogy a bölcsességet halld.
0: And with our mouths we shall chant the name of God.
1: És a szádat azért, hogy Isten nevét énekeld.
0: And with our hands we should give.
1: És a kezeink arra valók, hogy adjunk vele.
0: And when we will follow this.
1: És hogyha követni fogjuk ezt.
0: There will be in our heart a source of pure gold.
1: Akkor a szívünkben egy tiszta forrás fog megnyílni.

0: Sometimes, now we will sing Raja Dena Guru Sa.
1: Most a Raja Dena Guru Sa kezdetű bhajant énekeljük.
0: Sometimes I think there is still a lot of fear in us.
1: Néha azt gondolom, hogy még mindig nagyon sok a félelem bennünk.
0: Even when we are disciples of a guru, of our living master.
1: Még hogyha az igazi mesterünk tanítványai vagyunk is.
0: And I'm thinking what we are fearful, why we are fearful.
1: És azon gondolkozom, hogy miért vagyunk félelemmel teliek.
0: The guru is only giving us practices where we can liberate us.
1: A guru megadja azokat a gyakorlatokat.
0: Where we can get rid of our fears.
1: Hogy hogyan szabadulhatunk meg a félelmeinktől.
0: He is giving us these practices.
1: Megadja nekünk ezeket a gyakorlatokat.
0: So that we are not caught in the fear and sorrows and troubles.
1: Hogy a nehézségek, a félelem és a bánat ne uralkodjon el rajtunk.
0: Why we have fear to lose that?
1: Amikor félünk attól, hogy elveszítjük.
0: Maybe it is fear what will be then.
1: Vagy hogy mi lesz azután.
0: When we change our now circumstances.
1: Amikor megváltoznak a jelenlegi körülményeink.
0: But why we have fear? Because he says you will be liberated, you will be free.
1: De miért is félünk, amikor ő azt mondja, hogy felszabadulsz majd.
0: No more troubles, no more sorrows.
1: Nem lesz több szenvedés, nem lesz több szomorúság.
0: So let this go.
1: Hagy menjen ez az egész.
0: Free yourself.
1: Szabadítsd fel önmagad.
0: And be one with God.
1: Mindenki Isten.
0: And I'm showing you this way.
1: És megmutatom neked ezt az utat.
0: Just do it.
1: Csak tedd.
0: And one is to overcome this I, this ego.
1: És az egyik dolog, hogy felülemelkedjünk az egón.
0: And that is also that we can bow down to our Gurudev.
1: És a másik dolog, hogy lehajolhassunk a mesterünk előtt.
0: And please this vibration, this purity of your lotus feet should be your mercy to me.
1: Kérlek, légy kegyelmes hozzám és mutasd meg a lótuszlábadnak ezt a vibrálását.
0: Maybe even I don't want to be in the heaven or I want to have some powers also. I just want to be at your lotus feet.
1: Csak a lótuszlábaidnál szeretnék lenni. Nem kívánom a mennyeket, nem kívánok különleges erőket.
0: And we all know this when we are near to our Gurudev, we are so full of joy and everything is good.
1: Mindjárt tudjuk, hogy amikor a mesterünkkel vagyunk, akkor minden jó, olyan örömet érzünk.
0: Then we don't need anything.
1: Akkor nem nincs szükségünk semmire.
0: We are sucking this energy, this divine in.
1: Csak befogadjuk ezt az isteni valót, ezt
0: and
1: az isteni
0: then we are
1: energiát.
0: Going home again.
1: És aztán újra hazamegyünk.
0: And then comes the normal life.
1: És aztán kezdődik a normális élet.
0: And then it goes.
1: És ez így megy.
0: And then we want to meet our Gurudev again.
1: És aztán újra találkozni szeretnénk vele.
0: And now we have this step.
1: És most itt vagyunk.
0: To go further.
1: Hogy tovább lépjünk.
0: We have all the tools, we have all the practices.
1: Megvan minden eszközünk ehhez, megvan minden gyakorlat ehhez.
0: Of course I'm bowing down to my Gurudev also only in myself inside.
1: Természetesen, hogy leborulok Gurudevám előtt, ahogyan önmagam előtt és a belső lényem előtt.
0: And he is giving us this all that we can free ourselves.
1: És ő megadja nekünk mindazt, amivel felszabadíthatjuk magunkat.
0: And that's now our duty.
1: Ez a mi kötelességünk most.
0: To use that what
1: hogy használjuk ezt, amink van.
0: To use that.
1: Felhasználjuk.

0: rejtőzködsz el előlem.
1: I'm full of love to your name.
0: Tel vagyok szeretet.
1: But we know that it is not so easy. We have to overcome so many things in our inner world.
0: Tudjuk, hogy a belső világunkban sok olyan dolog van, ami nem könnyű felülemelkedni.
1: And for example, also for that it is so beautiful to chant bhajans.
0: Például olyan csodálatos énekelni, bhajanokat énekelni.
1: Bhajans are reaching our heart.
0: A bhajanok felemelik a szívünket.
1: And I always want to be at your lotus feet.
0: És én mindig a te lótusz lábaidnál szeretnék lenni.
1: It seems that you are very near.
0: Úgy tűnik, hogy nagyon közel vagy.
1: But on the other side, I cannot reach you.
0: De másfelől nem tudlak elérni téged.
1: Where are you hiding?
0: Hol rejtőzködsz?
1: I'm meditating.
0: Meditálok.
1: But still I cannot see you.
0: De mégsem láthatlak téged.
1: But finally,
0: de végül
1: Mahaprabhuji says,
0: Mahaprabhuji azt mondja,
1: then I became one with you.
0: Amikor egyé válok veled.
1: Through the mercy of my Gurudev.
0: Gurudevám kegyelme révén.
1: And there is nothing else existing.
0: És amikor semmi más nem létezik.
1: So I think this is also maybe it is not in the first time that we are so aware about this form of God.
0: Talán első pillanatban nem vagyunk Istennek ilyen formában a tudatában.
1: And we are practicing.
0: És gyakorlunk.
1: And we hope to reach something.
0: És reméljük, hogy valamit elérünk.
1: But we will reach it when we are overcoming the identification with our thoughts, feeling, physical body.
0: De akkor érjük el, amikor már nem azonosítjuk magunkat a gondolatainkkal, az érzéseinkkel és a fizikai testünkkel.
1: We have to overcome this identification.
0: Ezeket kell leküzdenünk, ezeken kell felülemelkednünk.
1: And then there can be nothing else, but then will be this oneness with divine.
0: És akkor semmi más nem lesz, mint a nem marad, mint az Istenivel való egység.
1: But of course we can always call God.
0: Természetesen hívhatjuk Istent mindig.
1: Because he should help us.
0: Mert segítenie kell nekünk.
2: Sindip Narim Bhagavan Ki Jai. Sisi Vishwagunda Shaparama Swami Vashvananchi Guru Deva Ki Jai.

0: si si vieš, ako naša para ma sa na našom džiguru. Deva kýčaj.
1: Next bhajan we will chant is from Mirabai-ji. Tuma binare yona jai.
2: A következő Mirabai bhajanja, tuma binare yona jai.
1: Always it is this longing which is immanent in us.
2: Ez a vágyakozás, ami örökké ott van bennünk.
1: We are searching this joy, this everlasting.
2: Keressük ezt a boldogságot, ami örökké tart.
1: To be safe.
2: Hogy megmeneküljünk.
1: To be in peace.
2: Hogy békében legyünk.
1: And not in ignorance.
2: És nem a tudatlanságban.
1: We are searching that.
2: Ezért keressük ezt.
1: And somehow the world is pulling us to outside.
2: Valahogyan a világ mindig kifelé húz bennünket.
1: But there is always changing.
2: De ott mindig minden változik.
1: We know that, but still we are hoping we find it there.
2: Tudjuk ezt, mégis mindig azt gondoljuk, hogy kívül fogjuk megtalálni a boldogságot.
1: But then the saints, they are telling us, no, go inside.
2: De a szentek azt mondják nekünk, hogy nem.
1: You will find everything in yourself.
2: Fordulj önmagad felé, és önmagadban fogsz mindent megtalálni.
1: And there is that what we are searching.
2: Ez az, amit keresünk.
1: And Mirabai, she was saying, I cannot live without you.
2: Mirabai úgy énekli ezt meg, hogy
1: you are my beloved one.
2: Te vagy az én szeretőm, és én nem élhetek nélküled.
1: Please come to me and give me your darshan.
2: Kérlek, gyere el hozzám, hadd láthassalak, add meg a darshanod.
1: When I cannot see you, I'm like a lotus without water.
2: Amikor nem láthatlak, olyan vagyok, mint a lótusz víz nélkül.
1: Or a dark night without moon.
2: Vagy a sötét éjszaka, amikor nem süt a hold.
1: Day and night I am restless.
2: Nappal és éjszaka nyugtalan vagyok.
1: I have so much pain in my heart.
2: Olyan sok fájdalom van a szívemben.
1: Even I don't want to eat.
2: Még enni sem szeretnék.
1: And in the night I cannot sleep.
2: És egész éjjel álmatlanul forgolódom.
1: And I don't know what I should say.
2: Nem tudom, mit mondhatnék.
1: I have so much longing.
2: Olyan sok vágyakozás van bennem.
1: Please, only you can solve my problem.
2: Kérlek, csak te oldhatod meg a problémáidat.
1: You are the beloved one of my heart.
2: Te vagy a szívem szerelmese.
1: Please don't hide yourself.
2: Kérlek, ne rejtsd el magad előlem.
1: Please be so merciful and come to me.
2: Kérlek, legyél kegyelmes és gyere el hozzám.
1: I am your servant from life to life.
2: Életről életre téged szolgállak.
1: And please give me this mercy that I can bow down in front of you.
2: Kérlek, hadd hajolhassak meg előtted.
0: Tipnanim Bhagwan ki jai. Sisi Vishwakunda Chaparama Swami Shunjukti ki jai.

0: Deep Tarian Bhagavan, Kichai. Si se vishe quando c'è Paramaswan, Ashwan Jigurudeva, Kichai.
1: Now there is coming beautiful bhajan written from Paramahamsa Mathavanandaji, Holy Guruji.
2: És most egy gyönyörű bhajan következik, amit Holy Guruji írt.
1: Omkar Rachana Sarire.
2: Ez a címe Omkar Rachana Sarire.
1: And Holy Guruji is explaining that the whole creation is done or came out of Om.
2: Holy Guruji azt magyarázza, hogy az egész teremtés az Omból ered.
1: The saints, they know this secret of Om.
2: A szentek ismerik az Omnak ezt a rejtélyét.
1: And because they know that, they are living always in bliss.
2: És mivel tudják ezt, ezért örökké békében élnek.
1: They are always in Ananda.
2: Örökké boldogságban élnek.
1: And it is not because they know this intellectually.
2: És ez nem azért van, mert ők intellektuálisan tudják ezt.
1: But they are in their inner being that.
2: De ők a belső lényükben érzik.
1: And the inner being is this Om and is this bliss.
2: És a belső lényük az Om, ez az üdvösség.
1: It is in the consciousness.
2: Ez a tudatosság.
1: Om is the sound, the form of God.
2: Az Om az Isten formája és hangja.
1: And Om is light without shadow.
2: Az Om a fény árnyék nélkül.
1: Om is like the sky everywhere.
2: Az Om a mindenütt jelen lévő.
1: Eternal.
2: Örökké való.
1: Independent.
2: És mindentől független.
1: Not bound on anything.
2: Ami nem kötődik semmihez.
1: We get this information.
2: Ezt a tudást, információt.
1: Now we are listening.
2: Most megkaptuk és most halljuk.
1: And because we are so lucky that we are disciples of a master of our guru.
2: És mivel olyan szerencsések vagyunk, hogy a mesterünk tanítványai lehetünk.
1: And we have mantra.
2: És van mantránk.
1: And we have asanas and pranayam.
2: És megvan az asana és a pranayama.
1: And we know that we are eating healthy and pure food.
2: És tudjuk, hogy egészséges és tiszta ételeket eszünk.
1: We are somehow able to understand.
2: Valahogyan képesek vagyunk ezt megérteni.
1: Not only with these instruments of intellect.
2: Nem csak az intellektuális, az intellektussal.
1: Or in our thoughts.
2: Vagy a gondolatainkkal.
1: But by our practice.
2: Hanem a gyakorlásunk révén.
1: It is revealing in ourselves.
2: Ott van bennünk, felfedezzük önmagunkban.
1: Because with all our practices we are purifying our koshas.
2: Mert a gyakorlásunk révén megtisztítjuk a kósáinkat.
1: This living form.
2: Ezt az élő formánkat.
1: And then automatically we will be more in contact to this higher self.
2: És így automatikusan közelebbi kapcsolatba kerülünk ezzel a magasabb lényünkkel.
1: And this is eternal.
2: Ami örök.
1: Independent.
2: Független.
1: And it is consciousness.
2: És ez a tudatosság.
1: And then from this Om there is this division into gunas.
2: Az Omból ered a gunák megkülönböztetése.
1: This rajas, sattva, rajas, tamas.
2: A három guna a sattva, rajas és a tamas.
1: And there is developing the Maya, the world.
2: És ezekből fejlődik ki a Maya, a világ.
1: Out of these gunas.
2: Ezekből a gunákból.
1: And what we are, like Swamiji says often, we are like a fish thirsty in the water.
2: És mi olyanok vagyunk, mint a, ahogyan Swamiji mondja, mint a hal a vízben.
1: And all living beings are living in this Om.
2: És minden élőlény az Omban lakik.
1: as embodied beings.
2: Mint megtestesült lények.
1: And now all this knowledge, because consciousness has knowledge.
2: A tudatosságnak van tudása.
1: And all this knowledge is coming through this Om.
2: És mindez a tudás az Omból ered.
1: Om is this divine knowledge.
2: Az Om az isteni tudás.
1: And also the Vedas were written out of Om.
2: És a Védákat is az Omból írták.
1: So Om is this highest symbol of God.
2: Az Om Isten legfelsőbb szimbóluma.
1: And then Holy Guruji says, practice.
2: És azt mondja Holy Guruji akkor, hogy gyakorolj.
1: Repeat all together Om.
2: Ismételjétek együtt az Omot.
1: With this repetition of Om, the divine light will awaken.
2: Az Om ismétlésével felébred az isteni fény.
1: That's why we should constantly meditate on Om.
2: Ezért kell állandóan az Omon meditálnunk.
1: And all your worldly sorrows will be destroyed.
2: És akkor minden világi szenvedés le lesz rombolva.
1: And I was thinking, now in our Western world, yes, we have still this word in our Christian.
2: És most az jutott eszembe, belief. Hogy a nyugati világunkban, a keresztény vallásban is ott van ez a szó.
1: In for a very big church.
2: Egy nagyon nagy templom.
1: In German we say Dom.
2: Amit németül azt mondjuk egy nagyon nagy templomra, hogy Dom.
1: The big church, no Dom.
2: Igen, a nagy templomot ugye úgy hívjuk, hogy Dom.
1: This is the house of God.
2: Ez Isten háza.
1: This is Om.
2: Majdnem Om.
1: And also this Amen. No, we say Amen in the church.
2: És amikor azt mondjuk az ima végén, hogy Amen.
1: The source is Aum, Om.
2: Az is olyan hangzású, mint az Om, Aum.
1: This is the basic of all.
2: Ez az, ahogyan az Om így mindennek ott van az alapja.
1: And all saints, all yogis, they keep this Om in their heart.
2: És minden szent és minden jogi az Omot a szívében tartja.
1: Without Om, your spiritual practice is senseless.
2: Om nélkül a spirituális gyakorlásod értelmetlen.
1: And we say also, Vishwa Guruji was telling something sometimes, when you repeat or you hear, listen to a mantra, which is not beginning with Om, it is not complete.
2: És Vishwa Guruji gyakran tanítja nekünk, hogyha egy olyan mantrát hallotok, ami nem az Om-mal kezdődik, az nem teljes.
1: And this also shows that we are disciples of a real divine master.
2: És ez azt is mutatja, hogy mi egy valódi mester tanítványai vagyunk.
1: Because he can give us this knowledge.
2: Mert ő átadja nekünk ezt a tudást.
1: He can give us this information.
2: Átadhatja nekünk ezt az információt.
1: Because he knows that.
2: Mert tudja.
1: Because he is one with that.
2: Mert egy ezzel.
1: Then just that now we do it into our practice.
2: És most csak a gyakorlásunkban nekünk gyakorolnunk kell.
1: And Holy Guruji says, through Om you come into Ananda.
2: Holy Guruji azt írja, az Om segítségével eléred az üdvvel teljes boldogságot.
1: This is this divine vibration.
2: Ez az isteni rezgés.
1: All karmas will be purified.
2: Minden tettünk következményétől megtisztulunk.
1: What is a karma?
2: Mit jelent a karma?
1: That is something which is stored in me.
2: Ez valami olyan, ami bennem van eltárolva.
1: Maybe I'm not so conscious about that.
2: Lehet, hogy nem vagyok ennek tudatában.
1: But it is like a shadow.
2: De olyan, mint egy árnyék.
1: Something is closed in me.
2: Valami, ami el van zárva bennem.
1: There is my energy is not free.
2: Amikor az energiám nem szabad.
1: It's blocked, as we can say, no?
2: Mondhatjuk, hogy blokkolva van.
1: And when we are chanting mantras,
2: és amikor mantrákat zengetünk,
1: because this is the highest divine energy,
2: mivel ez a legmagasabb rendű isteni energia,
1: this will purify that, this will open these blocked energies.
2: Az fog minket megtisztítani és kinyitni ezeket a blokkolt energiákat.
1: It's very practical.
2: Ez nagyon, nagyon gyakorlatilag.
1: We just have to do.
2: Csak tennünk kell.
1: Through the chanting of Om, you will cross the ocean of the world.
2: Az Om zengetése segítségével átszeled a világi óceánt.
1: And my adoration, you are. And now he, Holy Guruji, is speaking to Mahaprabhuji, to deep. You are my personalized form of Om.
2: És most Holy Guruji a mesteréhez fordul, és azt mondja, hogy hódolatom neked, aki a megtestesült, a személyként megjelenő Om vagy.
1: And there in Hindi it's written Kahe Matavanand Om ko Vandana Hamari. That means I bow down to you.
2: Lehajolok, meghajolok előtted.
0: Szép nálam megvan a kincsai. Szívesen gondolsz a panamon szván, másfelen csúgódik, a kincsai. Thank you.

0: देवतानी हम भगवान की जय। श्री शिव शंकर परम स्वामी महाशिव गुरुदेव की जय।
1: Now we will chant Juga Juga Jivo Maheshwarananda.
2: Most a Juga Juga Jivo Maheshwarananda kezdetű bhajant énekeljük.
1: Our Gurudev's guru Paramahansa Swami Madhavananda was writing this bhajan.
2: Ezt a bhajant Paramahansa Swami Madhavananda írta.
1: And he is explaining us.
2: És azt magyarázza el nekünk.
1: That our guru is incarnating since many lives.
2: Hogy a mesterünk sok-sok életen át inkarnálódott.
1: To bring us the teaching of God.
2: Hogy elhozza hozzánk az Istenről szóló tanítást.
1: He showers immortal blessings of Mahaprabhuji to us.
2: Mahaprabhuji végtelen áldásának záporát adja nekünk.
1: And Holy Guruji says it is a big luck to the land of India, Bharat.
2: Holy Guruji azt mondja, hogy nagy szerencse India földje számára.
1: That such a powerful, mighty soul incarnated.
2: Hogy egy ilyen erőteljes, hatalmas lélek inkarnálódott ott.
1: He removes all bad karmas.
2: Aki minden rossz karmánkat eltávolítja.
1: Which are the source of the three kinds of sorrows.
2: Amelyek a szenvedés mindhárom formájának a forrásai.
1: These three tapas.
2: Ez a három tapa.
1: As the full moon.
2: Mint a teli hold.
1: Is cooling down heat.
2: Ami lehűti a levegőt, a forróságot.
1: He develops with us bhakti.
2: Ő bhaktit ébreszt fel bennünk.
1: Devotion to God.
2: Az Isten iránti odaadást.
1: This connection to God.
2: Ezt az Istennel való kapcsolatot.
1: And I think that is a very important, a main thing what we were learning from our Gurudev.
2: És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ez a legfontosabb dolog, amit megtanulhatunk a mesterünktől.
1: In our Western world we are always thinking we are separated from God.
2: A nyugati világunkban mindig azt gondoljuk, hogy el vagyunk különítve Istentől.
1: And he, God is somewhere.
2: Hogy valahol ott van Isten.
1: And we are here.
2: Mi pedig itt vagyunk.
1: But we are not one with that.
2: De nem vagyunk egy vele.
1: But our guru told us, no, it's not like that.
2: De a gurunk azt mondja nekünk, hogy nem, ez nem így van.
1: He gives us the knowledge that we can realize this.
2: Azt a tudást adja nekünk, hogy ezt felismerhessük.
1: We call it self-realization.
2: Ezt hívjuk önmegvalósításnak.
1: Or at the same God realization.
2: Vagy más néven Isten megvalósításnak.
1: And he gives us this knowledge.
2: És ő átadja nekünk ezt a tudást.
1: And he gives us the practice.
2: És átadja nekünk a gyakorlatokat.
1: And with that we can reach this highest.
2: És ennek segítségével elérhetjük ezt a legfelsőbbet.
1: He is above the world.
2: Ő a világ fölött áll.
1: And he is able to give us everything what we need.
2: És képes nekünk átadni mindazt, amire szükségünk van.
1: What do we need?
2: Mire van szükségünk?
1: Knowledge.
2: Tudásra.
1: This knowledge.
2: Erre a tudásra.
1: And we have it.
2: És megvan ez nekünk.
1: And now it's more and more up to us to use it.
2: És most ez tőlünk függ, hogy egyre jobban és jobban használjuk.
1: To get this responsibility to back to us.
2: Most rajtunk van a felelősség.
1: Of course we are connected.
2: Persze, kapcsolatban vagyunk.
1: Our Gurudev is everywhere.
2: Gurudeva mindenütt ott van.
1: But now we shall practice.
2: De most nekünk gyakorolnunk kell.
1: With this knowledge.
2: Ezzel a tudással.
1: To observe ourselves.
2: Megfigyelni önmagunkat.
1: And to realize that.
2: És hogy felismerjük ezt.
1: And he is showing us this path.
2: Megmutatja nekünk az utat.
1: And while he is doing.
2: És miért teszi ezt?
1: He does not need anything for himself.
2: Nem kér semmit cserébe önmagáért. Magának.
1: So With this he is showing us our real nature.
2: Ezzel feltárja előttünk saját valódi természetét.
1: And on the same time in our daily worldly life makes us independent.
2: És ugyanakkor a mindennapi életben pedig függetlenné tesz bennünket.
1: And Holy Guruji says Mahaprabhuji is always with our Gurudev.
2: És azt mondja Holy Guruji, hogy Mahaprabhuji mindig a mi mesterünkkel van.
1: And Holy Guruji says also, please let us overcome all circumstances.
2: És azt is mondja, hogy kérlek, hadd küzdjünk le minden nehézséget.
1: All trials.
2: Minden nehézséget.

0: Now we will chant Sunosaki Sataguru Garaya.
1: Sima Suno Sakhi Sataguru Aya.
0: And there I have a short translation from Vishwaguruji. Listen, my dear friend, my inner friend.
1: Hallgass rám, kedves belső barátom.
0: Today my Gurudev came to my house, into my door.
1: Ma Gurudeva eljött a házamhoz, az ajtóm elé.
0: And all my inner flowers, lotuses are opening.
1: És minden belső virágom, a bennem lévő lótusz kinyílt.
0: Each cell of my blood is full of bliss.
1: A vérem minden sejtje telve van boldogsággal.
0: Full love.
1: Szeretettel.
0: Because my Sadguru has come.
1: Mert a Sadgurum eljött.
0: Blessed are those where the Sadguru came for darshan.
1: Áldottak azok, akikhez eljött a Sadguru.
0: And where he came for satsang.
1: És amikor elmegyünk a satsangra.
0: The worm will become a bee.
1: A kis rovar ilyenkor darázssá változik.
0: And he offered us this knowledge, this spiritual knowledge.
1: Ő ajánlja föl nekünk ezt a spirituális tudást.
0: The verse of the life changed completely.
1: A világ, az élet teljesen megváltozik.
0: In one moment from the words of my Gurudev,
1: a Gurudevám szavainak hatására egyetlen pillanat alatt
0: it turns into gold.
1: A aranyjá változik.
0: And there is such a big difference to the value of my life before.
1: És olyan annyira különbözik már az életem attól, ahogy korábban folyt.
0: And that what was before, it's gone.
1: És mindaz, ami korábban volt, elmúlt.
0: If there is a bamboo tree growing in the sandalwood forest,
1: hogyha van egy bambusz fa, ami a szantál erdőben nő,
0: so he will take this fragrance.
1: Az át fogja venni a szantál illatát.
0: When water is flowing into the Ganga river,
1: amikor a víz a Ganga folyóba folyik,
0: it will also be Ganga water.
1: Az a víz Ganga vízzé válik. Ganges vízévé válik.
0: You will let go your past karmas.
1: Engedd el a múlt karmáit.
0: And also you will not identify anymore with your previous wishes.
1: És ne azonosítsd magad többé a korábbi kívánságaiddal.
0: When you will do like this,
1: ha így teszel,
0: you will become free from birth and death.
1: Akkor szabaddá válsz születés és halál körforgásától.
0: Lala Nandji, who wrote this bhajan,
1: Lala Nandji az, aki írta ezt a bhajan,
0: has offered his life to his master.
1: Felajánlotta életét a mesternek.
0: To Swami Deep.
1: Swami Deep.
0: Mahaprabhuji.
1: Mahaprabhuji-nak.

0: Ach ja. Yes. Teribiti omare harinama bina. Teribiti omare harinama bina. This is from Guru Nanak.
1: Ezt a bhajan Guru Nanak írta.
0: And like all saints, they explain us that we should not lose our time.
1: És mint minden szent, ő is azt mondja nekünk, hogy nem szabad elvesztegetnünk az időnket.
0: And to repeat the name of the Lord.
1: És hogy ismételjük Isten nevét.
0: The time is passing.
1: Az idő eltelik.
0: That's why your mind should repeat the name of God.
1: Ez az, amiért Isten nevét kell az elmédben ismételned.
0: And we know that is the form of our mantra.
1: És tudjuk, hogy ez a mantránk egyik formája.
0: If we have the wish to come out of this circle of birth and death.
1: Ha megvan bennünk a vágy, hogy kikerüljünk a születés és halál körforgásából.
0: Or if we want to live a better life.
1: Vagy hogyha jobb életet szeretnénk élni.
0: With more consciousness.
1: Több tudatossággal.
0: More balanced.
1: Több egyensúllyal.
0: Healthy.
1: Egészségesen.
0: In mind, thoughts, feelings.
1: Az elménkben, a gondolatainkban, az érzéseinkben.
0: In intellect.
1: Az intellektusunkban.
0: In our whole being.
1: Az egész lényünkben.
0: Then we should not lose our time.
1: Akkor nem szabad elvesztegetnünk az időt.
0: And maybe you remember a few days ago, Mama Leleshvasvami Ganeshvapuri was telling us that it is written in Mahashiv Purana.
1: Talán emlékeztek rá, néhány nappal ezelőtt Maha Mandaleshvasvami Ganeshvapuri mondta nekünk, hogy ez a Shiva Puránában van.
0: There is written that a human needs 1,000 lives, good lives.
1: Hogy az ember, hogyha ezernyi jó életet él,
0: and after that he is starting with a longing for more.
1: És utána elkezd vágyakozni még többért.
0: Then he is starting to search something more than only the life.
1: Akkor elkezd keresni valami után, ami több, mint az élet.
0: Already 1,000 good lived lives.
1: Már 1,000 jó életet élt.
0: And then we start to search.
1: És akkor kezdünk el keresni.
0: For a sense.
1: Az keresni egy
0: szentet. If there is something more than only to live daily and.
1: Vagy valamilyen értelmet emögött, hogy valami több is legyen.
0: Come and go.
1: Menjünk. Mint az, hogy jövünk és megyünk.
0: And I think that we are steps further.
1: És azt gondolom, hogy tovább kell lépnünk.
0: Because we could find a master.
1: Mert mestert kell keresnünk.
0: We found our guru.
1: Mi megtaláltuk a mesterünket.
0: Or other way around, it is said that the guru found us.
1: Vagy azt is mondhatjuk, hogy a mester talált meg bennünket.
0: But maybe it was like small birds in the nest.
1: De talán olyan volt ez, mintha kis madarak ülnek a hálóban.
0: They are opening the peaks when they are hungry.
1: A fészekben. És amikor éhesek, akkor kitátják a szájukat.
0: And mother or father is coming and giving food.
1: És akkor jönnek a szülők, és megetetik őket.
0: And I think it was in you also, not? We were searching.
1: Azt gondolom, hogy ez velünk is így volt, hiszen kerestünk.
0: And then we could find our Gurudev found us.
1: És így megtalált minket Gurudeva.
0: And Guru Nanak is telling in this bhajan, without the name of God,
1: azt mondja ebben a bhajanban, hogy Isten neve nélkül.
0: It is like a bird without wings.
1: Olyan, mint a madár szárnyak nélkül.
0: Or an elephant without his trunk.
1: Vagy az elefánt az agyarak nélkül.
0: As a wife without her beloved husband.
1: Vagy a feleség a szeretett férje nélkül.
0: Or like a father without son.
1: Vagy az apa a fia nélkül.
0: Like this is a human without the name of God.
1: Olyan az emberi élet is Isten neve nélkül.
0: Like a waterfall without water.
1: Mint a vízesés, amiben nincs víz.
0: Or a cow without milk.
1: Mint a tehén, aminek nincs teje.
0: Or dry earth without rain.
1: Mint a száraz föld, amelyre nem hull eső.
0: Or a fruit tree without fruits.
1: Mint a gyümölcsfa, amelynek nincsenek gyümölcsei.
0: Like this is a human without the name of
1: olyan
0: God.
1: Az ember Isten neve nélkül.
0: Or like a body without eyes.
1: Vagy mint a test szemek nélkül.
0: And the night without moon.
1: Vagy az éjszaka hold nélkül.
0: A church without light.
1: Vagy a templom fény nélkül.
0: Or some learned one without the Vedas.
1: Vagy egy tanult ember, aki nem ismeri a Védákat.
0: Like this we would be without the name of God.
1: Ilyenekké leszünk, ha Isten nevével nem rendelkezünk.
0: And then the essence is,
1: és mi a lényeg?
0: This passion.
1: Hogy ez a vágy.
0: Anger.
1: Ez a harag.
0: Pride.
1: Ez a büszkeség.
0: Greed.
1: A gabzsiság.
0: Look at this.
1: Nézzetek erre.
0: Give it up.
1: És add fel.
0: Also jealousy.
1: Mint a féltékenység.
0: Give that up.
1: Ezeket add föl.
0: You are holy.
1: Hiszen szent vagy.
0: And that we can do.
1: És ezt megtehetjük.
0: When we feel this inside.
1: Hogyha érezzük belülről.
0: Then we can say no.
1: És azt is mondhatjuk, hogy nem. Azt mondhatjuk, hogy nem.
0: This I don't want.
1: Ezt nem szeretném.
0: Nothing can happen that makes me proud or
1: nem történhet
0: full
1: semmi,
0: of anger.
1: Ami miatt el kell, hogy öntsön a harag, vagy a féltékenység.
0: This I don't want.
1: Vagy a büszkeség. Ezt nem akarom.
0: I let that go.
1: Hadd menjenek el.
0: I will purify myself.
1: Meg fogom tisztítani önmagam. Fel fogom szabadítani önmagam ezektől.
0: Then,
1: akkor
0: we will reach that.
1: Fogjuk elérni ezt.
0: Because in this world,
1: mert ebben a világban
0: nothing belongs to us.
1: Nem tartozik semmi sem hozzánk.

0: Under airports you buy the cakes.
1: És már a repülőtéren süteményt veszel.
0: Or if an Indian goes back to India already at an airport, he will buy the samosas.
1: Vagy ha egy indiai hazautazik, már a reptéren szamoszát vesz.
0: Or mango lassi.
1: Vagy mango lassit.
0: So it is in our way of life.
1: Ez a belső életmódunk.
0: So it's good to keep the pure culture.
1: Jó tisztán tartani a kultúrát.
0: With respect to other culture.
1: Más kultúrák tiszteletével együtt.
0: There are some, they call it is a cultural program, but it's not, it doesn't include culture.
1: Valaki azt mondja, hogy ez egy kulturális program, holott nem része a kultúra.
0: I heard in some country they have a tradition or a culture, or once a year they kill in the water so many fish.
1: Hallottam, hogy van olyan ország, ahol az a kultúra vagy a hagyomány, hogy halakat ölnek egy évben egyszer a vízbe.
0: And all water, ocean water is there, all in the blood.
1: És az egész óceán víz vérben úszik.
0: And they are happy.
1: És ettől boldogok.
0: I think this is not a culture.
1: Azt gondolom, hogy ez nem kultúra.
0: Or in some country, they on particular day, they kill or they slaughters many, many buffaloes and goats and like this. This is not a culture.
1: Vannak bizonyos országok, ahol bizonyos napokon bivajokat vagy kecskéket ölnek meg.
0: Not a religion.
1: És nem vallás.
0: That's not devik shakti, it's asuri shakti.
1: Ez nem devik shakti, ez asuri shakti.
0: So, in such culture you should not take part.
1: Ilyen kultúrában ne vegyél részt.
0: But where there is a happiness, singing, dancing, sattvic eatings, different costumes, why not? You can go there too. So the culture is a system through which human is surviving.
1: A kultúra egy rendszer, amin az ember megél.
0: Now the second is spiritual culture.
1: Második a spirituális kultúra.
0: And there is more spiritual. That is connected to the jivatma and atma.
1: Mivel a spirituális a jivatmához és átmához kötődik.
0: This personal soul has a longing.
1: Az egyéni lélek vágyakozik.
0: To come to the origin.
1: Visszajusson eredetéhez.
0: And that is your soul.
1: És ez a lelked.
0: So, the Atma, what we call Atma, you know all very well, the soul is not Atma.
1: Tudjátok, hogy a lélek nem Atma.
0: Soul is reincarnating again and again.
1: A lélek az, ami újra és újra reinkarnálódik.
0: We believe that we had a past life.
1: Hiszünk benne, hogy volt elmúlt életünk.
0: And we do believe that we have now life, we are here as individual.
1: És hisszük, hogy egyesével vagyunk most jelen.
0: If one die, and if it's not an individual soul, then all will die.
1: Hogyha valaki meghal, és ő nem egyéni lélek lenne, akkor mindenki vele halna.
0: But you didn't die.
1: De nem halsz meg.
0: Only one died.
1: Csak egy konkrét személy.
0: Understand me what I mean?
1: Érted, hogy mit akarok mondani?
0: And if the one born, it means not all are born now again.
1: Hogyha valaki megszületik, az azt jelenti, hogy nem mindenki most születik újra.
0: So it is that jivatma which is going and coming according to the karma.
1: A jivatma az, amely a karmák szerint megy és jön.
0: Do not compare your jiva life, your atma's life with this material world.
1: Ne hasonlítsd a jíved és átmád életét az anyagi világhoz.
0: Whatever you do, it will remain down here, like a dust.
1: Bármit is teszel, itt lent marad porként.
0: And this jivatma will again rise up these clouds of these mayas.
1: És a jivatma felemelkedik a máják felhőjére.
0: Where you will laugh. What we were thinking was bad, it was not bad. What we were thinking is good, it was not, also not good.
1: Fentről lenevetsz, hogy amiről azt gondoltad, hogy rossz, az nem volt rossz, viszont amiről azt gondoltad, hogy jó, az viszont nem volt jó.
0: We waste our time. God gave us such a beautiful human life to achieve the higher consciousness.
1: Mire pocsékoltad az idődet, Isten arra adta a csodálatos életet, hogy elérd a legfelsőbb tudatot.
0: But this Maya, samsara, the money, the position, the anger, greed, this has killed us again.
1: A Maya, samsara, pénz, harag, pozíció, kapcsiság újra megölt bennünket.
0: Atma, which is not born.
1: Az átma nem született.
0: Who is not born cannot die.
1: Ki nem született, nem halhat meg.
0: But still there. That's called everlasting, nitya.
1: De ott van, örökké tartó nyitja.
0: Nityam, sudham, and pure.
1: És tiszt.

0: निराकार फॉर्मलेस निरंजन स्पॉटलेस
1: सेपरेटरान
0: नो एनी वेपन कैन किल
1: फेडवर नम तुझे पुस्तितनी
0: ट्राई टू शूट इन द स्काई बुलेट्स एंड आफ्टर लुक विद मैग्निफाइंग ग्लास यू विल नॉट सी द होल इन द स्काई
1: Lövöldözze puskával a levegőbe, nagyítóval nem látod a lyukakat.
0: It is all. There's nothing.
1: Nincs ott semmi, eltűnt.
0: So if there's nothing,
1: és ha nincs ott semmi,
0: why we call sky?
1: Akkor minek hívjuk égnek?
0: Why we don't give the name is nothing?
1: Miért nem mondjuk azt, hogy semmi?
0: But still we do give particular name.
1: Mégis adunk neki nevet.
0: Akasha. Shunyakasha, the universe, the sky, the space.
1: Világegyetem, ég, tér.
0: So it's Atma, Jivatma, consciousness, different things.
1: Egyebek.
0: Neither fire can burn.
1: A tűz sem égeti.
0: We can make big fire
1: nagy
0: here.
1: Tüzet rakhatsz.
0: After we can see if the sky is burned.
1: És nézd meg, hogy leégette az ég.
0: Is not burned.
1: Nem éget le.
0: So Atma is known as unborn.
1: Az Atma nem született.
0: And it is there. And that is the Shiva.
1: Ott van, és ő a Shiva.
0: That's why that it has no father and mother.
1: Ezért nincs édesanyja, édesapja.
0: It is he himself.
1: Ő maga van.
0: So by every Mahapralaya is again, Mahapralaya comes through Shiva.
1: A Mahapralaya is Shiva által történik.
0: That's why it's called Mahapralaya.
1: Ettől Mahapralaya.
0: Mahadev. Mahashiva. And the Maha is Shiva.
1: Maha maga Shiva.
0: And only one mantra is called Mahamantra.
1: Csak egy Mahamantra van.
0: It's called Mahamrityujay Mantra. Other mantras are not that.
1: Többi mantra nem ilyen.
0: Very origin is this.
1: Ez az eredet.
0: That's why Mahamrityujay mantra.
1: Ezért hívják így.
0: So a time of the Mahapralaya.
1: A Mahapralaya idején.
0: There is a disaster, destruction, different calamities from the nature.
1: Katasztrófa, pusztulás, természeti csapások vannak.
0: A big earthquake.
1: Nagy földrengés.
0: Flood.
1: Árvíz.
0: Fire.
1: Tűz.
0: Etc.
1: És itt tovább.
0: But still not that whole earth is destroyed.
1: De nem pusztul el az egész föld.
0: All creatures.
1: Minden teremtmény.
0: That will come only when Mahapralaya is.
1: Az csak Mahapralayakor van.
0: And then there is only Shunyakash.
1: És akkor csak Shunyakash van.
0: Again, after that, when all is calmed down,
1: miután minden újra lenyugodott,
0: everything is purified,
1: minden megtisztult,
0: everything is distilled,
1: minden megfiltereződött, megszűrődött,
0: pure,
1: tiszta.
0: Then again, this Mahadev Shiv Jyoti will appear.
1: Akkor Mahadev Shiv Jyoti megjelenik.
0: Nad Omkara. So then Srashti ki rachna. Srashti means this creation.
1: Srashti a teremtés jelenti.
0: Rachna means to create.
1: Rachna teremteni.
0: So he becomes again the creator.
1: Ő lesz újra a teremtő.
0: Who?
1: Ki?
0: That Atma.
1: Az Atma.
0: It means that Sadashiva. Sadashiva means ever Shiva.
1: Sadashiva azt jelenti, hogy örök Shiva.
0: So Shiva has many names. Sadashiva. Sok, Mahadev.
1: Sok neve van Shivanak.
0: Shambhu. There's a name Shambhu.
1: Egyik neve Shambhu.
0: Shambhu means Svayambhu, who manifestates himself.
1: So, Svayambhu-ból származik, aki magát manifestálja.
0: So it is he again awakes.
1: Újra felébredő.
0: His energy he is manifesting now.
1: Az ő energiája manifestálódik.
0: How?
1: Hogyan?
0: as we all. We all.
1: Úgy, ahogy mi mindannyian.
0: All birds.
1: Minden madár.
0: All animals.
1: Minden állat.
0: All trees.
1: Minden fa.
0: Water.
1: Víz.
0: Fire.
1: Tűz.
0: Air.
1: Levegő.
0: Vegetation.
1: Vegetáció.
0: That is his manifestation.
1: Ez az ő manifestációja.
0: When Arjuna asked Krishna, show me your reality.
1: Amikor Arjuna azt kérdezte Krishnától,
0: who are you?
1: Mutasd meg a valóságodat, ki vagy?
0: He said,
1: azt mondta,
0: Arjuna, don't try to ask me this.
1: Arjuna, ne kérdezd ezt.
0: You are limited one.
1: Te korlátozott vagy.
0: And remain in your limit.
1: Maradj a korlátaidon belül.
0: Follow the traffic rules.
1: Kövesd a közlekedési szabályokat.
0: If you don't respect the traffic rules,
1: ha nem tiszteled ezeket a szabályokat,
0: then you will be punished.
1: Akkor megbüntetnek.
0: Or can accident happen, can be killed.
1: Vagy baleseted lehet, meghalhatsz.
0: So stay within your limitation.
1: Úgy maradj a korlátaidon belül.
0: If you go out of this, you are lost.
1: Ha ezeket túlléped, elveszel.
0: So this principle,
1: ez az alapelv,
0: which is divine law,
1: ami az isteni törvény.
0: But Arjuna said, but still, how should I know?
1: De Arjuna azt mondta, mégis honnan tudhatnám?
0: Again he said,
1: újra azt mondta,
0: which Mahaprabhuji also told.
1: Mahaprabhuji és Guruji szintén mondott,
0: you can digest everything very easily.
1: Mindent könnyen megemésztesz.
0: But the truth is very hard to digest.
1: De az igazságot nagyon nehéz megemészteni.
0: Because there you will fall out then.
1: Mert akkor kipottyansz.
0: So search that truth as a Shiva consciousness.
1: Keresd ezt az igazságot, mint Shiva tudatot.
0: So he manifests his light as Shiva.
1: Fényén keresztül testesül meg, mint Shiva.
0: And so the Krishna opens his universe in front of Arjuna.
1: Krishna megnyitja a világegyetemét Arjuna előtt.
0: And he saw.
1: És megmutatja.
0: Everything.
1: Mindent megmutat.
0: Even the devils.
1: Még az ördögöket is.
0: Everything.
1: Mindent.
0: Arjuna lost his nerves.
1: Arjuna elvesztette.
0: And said, quickly, Krishna, please come to your beautiful human form.
1: A nyugalmát.
0: I love that form.
1: Gyorsan, Krishna, tér vissza.
0: Arjuna tried to close his eyes.
1: Szeretem ezt a formát. Arjuna megpróbálja becsukni a szemét.
0: So you can close your eyes.
1: Becsukhatod a szemed.
0: But you can't close eyes in front of the God.
1: De Isten előtt hiába csukod be a szemed.
0: He can show himself to you without close eyes, without if even you are blind.
1: Még vakon is meg tudja neked mutatni magát.
0: Is dwelling in your inner space.
1: Belső teredben lakozik.
0: You can't run anywhere.
1: Nem tudsz elfutni előle.
0: There's no any corner in universe where you can go and hide and sit and breathe peacefully.
1: A világegyetemnek nincs olyan sarka, ahova elfuthatnál és nyugodtan lélegezhetnél.
0: And you said, oh my God.
1: És azt mondod, Úristen.
0: Oh my God.
1: Úristen.
0: And he said, yes, I am here.
1: És azt mondja, igen, itt vagyok.
0: No way.
1: Nincs lehetőség.
0: So Krishna again he closed his maya.
1: Krishna becsukta májáját.
0: Arjuna said, thank you.
1: Arjuna megköszönte.
0: Otherwise Arjuna said,
1: másképp.
0: I will be entitled to go to the mental hospital.
1: Arjuna azt mondta, hogy kénytelen vagyok elmenni a gyógyintézetbe menni.
0: And there's also no treatment.
1: És ott sem kezelnek.
0: So don't try to know what you don't know.
1: Ne próbáld azt tudni, amit nem tudsz.
0: And try to remain what you are.
1: És próbálj az maradni, ami vagy.
0: So that time what Krishna saw was the Shiva. Shiva's power.
1: Amit Krishna megmutatott, az Shiva ereje volt.
0: When the Shiva begins to do the tandav nritya, then whole sky, not only the air, earth, but the whole sky was shaking.
1: Amikor Shiva elkezdi a tandavnirityát, nem csak a levegő, hanem az egész föld megrezeg.
0: So we don't want that Shiva makes tandavnirtya.
1: És nem akarjuk azt, hogy Shiva tandavnirityát végezze.
0: No. No.
1: No.
0: His tandavnirtya is that then Mahapralaya.
1: Az ő tandavnirtyája a Mahapralaya.
0: So we wish that he's coming nicely.
1: Szeretnénk, hogyha finoman jönne.
0: He may dance with his damru.
1: A damrujával táncolhat.
0: But not tandavnirtya.
1: De nem tandavnirtya.
0: So that Svayambhu, that Shiva is in you.
1: Svayambhu Shiva benned van.
0: You are the manifestation.
1: Te vagy a megtestesülés.
0: All creatures are manifestation.
1: És minden teremtmény.
0: That Atma inside.
1: Az az Atma benne van.
0: That light of the Supreme.
1: A legfelsőbb fénye benne van.
0: And when this Mahapralaya comes,
1: s ha eljön a Mahapralaya,
0: then again becomes one. The spiritual bhakta, souls and saints comes to Parabrahma, Shiva.
1: Akkor minden egy lesz, a spirituális bakták, szentek, keresők felemelkednek Shivához.
0: And rest will sink down like one layer, dark layer.
1: És a többiek lesüllyednek egy sötét rétegbe.
0: And that will be again used for next.
1: Amit újra hasznosítanak.
0: Krishna.
1: A következő teremtéshez.
0: So after Mahapralaya.
1: A Mahapralaya után.
0: Again for Srishti Rachana, for the manifestation of the universe.
1: Srishti Rachana érdekében.
0: All objects in universe.
1: Világegyetem megtestesülése érdekében.
0: Even the Surya, this Surya what we see will be finished.
1: Test, még a nap Surya is megszűnik.
0: That not anymore. It will split, nem, explode.
1: Szétrobban, kettetörik.
0: And in heat of that,
1: és ebben a hőben,
0: will become Mahapralaya.
1: Lesz a Mahapralaya.
0: So, in this one book, one Indian from Jaipur who wrote a small booklet.
1: Van egy jaipuri indiai, aki egy kis könyvecskét írt.
0: And he wrote me the letters.
1: És levelet írt hozzá.
0: So I printed these letters and translated in English.
1: Kinyomtattam, lefordítottam angolra.
0: So and I printed in his own handwritings.
1: És kitettem a saját eredeti kézírását is.
0: And his picture.
1: És a képét.
0: Where he said,
1: amikor azt mondja,
0: to come to the Brahmaloka.
1: Ahhoz, hogy a Brahmalokába
0: is. The door is through this sun.
1: A napon keresztül van a kapu.
0: And on door there is sitting Mahaprabhuji.
1: És a kapuban Mahaprabhuji ül.
0: If he let you go in or not.
1: Ő dönti el, hogy beenged-e vagy nem.
0: And you know, he writes in that little booklet.
1: És ebben a kis könyvben azt írja.
0: That Krishna is called Natkhata.
1: Hogy Krishnának Natkhata a neve.
0: Natkhata means a very vivid child.
1: A Natkhata azt jelenti, hogy élénk kisgyermek.
0: And he used to meditate on Krishna.
1: Ő Krishnára szokott meditálni.
0: But always Krishna is moving and changing place and dancing and this and that. He said, I can't concentrate, Mahaprabhuji.
1: De Krishna ide-oda elmozgott, és Mahaprabhujinak mondta, hogy nem tud rekoncentrálni.
0: So Mahaprabhuji came and said, Krishna, you stand here peacefully till he meditates, then you can go.
1: Mahaprabhuji azt mondta, Krishna, itt állsz békében, amíg rád meditál, aztán mehetsz.
0: And Krishna did.
1: És Krishna betartotta.
0: Did you read this book?
1: Olvastátok ezt a könyvet?
0: Yes. And who did not read should read.
1: Aki nem olvasta, olvassa.
0: So Mahaprabhuji is on that door of the Brahman.
1: Mahaprabhuji Brahman kapujában ül.
0: And Surya, Tej, Shiva, Svayam, that Svayambhu is Devapuriji.
1: És Svayambhu Devapuriji.
0: So that manifestation or Svayambhu who is appearing is again everyone is a Svayambhu.
1: Ez a Svayambhu, a megtestesülés mindenki.
0: But don't go outside and I'm Svayambhu.
1: De ne menj így ki ezt hirdetve.
0: And you go in the market in Croatia, I know, Zagreb, And there's be a very beautiful coffee house. People are meeting and said, "I am Sambhu."
1: Nem menjen a zágrábi kávéházba, a piacra, hogy Svayambhu vagyok.
0: And everybody says, "I am Sambhu."
1: És mindenki azt mondja, hogy
0: all creation begins to say, "I am Sambhu."
1: Minden horvát azt mondja, hogy Sambhu vagyok.
0: They will say, "Oh God."
1: És a többiek azt mondják, hogy Úr Isten.
0: So Sambhu doesn't say that I am Sambhu.
1: Sambhu nem mondja, hogy Sambhu vagyok.
0: And when you will realize in your consciousness.

0: kopogja minden ajtón, hogy én vagyok a nap, felkeltem.
1: Sun doesn't give his introduction.
0: Nyisd ki a szemed. A napnak nem kell bemutatkozni, vagyunk a nap.
1: We are only the mastic.
0: Mi csak egy gyufaszál vagyunk.
1: And when the bright sun is shining.
0: És amikor a fényes nap süt.
1: And we put the mastic and tell to sun, look, I'm light also.
0: És felemeled a gyufaszáladat, nézd, én is fény vagyok.
1: You can't compare this mastic's flame to the sun, my dear.
0: Gyufalángot, kedvesem, nem lehet a naphoz hasonlítani.
1: So don't dream and don't play.
0: Úgyhogy ne álmodozzál és ne játszadozzál.
1: Don't celebrate the day too early.
0: És nyugtáva dicsérd a napot.
1: But try to be that flame, the light.
0: És próbálj meg láng lenni, a fény.
1: So which can lead you through the darkness.
0: Ami átvezet a sötétségem.
1: That light of the wisdom.
0: A bölcsesség fénye.
1: From Guru Vakya.
0: A Guru Vakya által.
1: Don't go against this Guru Vakya.
0: És ne menj szembe a Guru Vakyával.
1: Otherwise you don't know when you will fall into the darkness.
0: Máskülönben nem tudhatod, mikor esel a
1: In Mahapralaya.
0: Sötétségbe.
1: Then how many yugas and yugas?
0: A Mahapralayában yugák van.
1: And I don't know what kind of suffering is there.
0: És nem tudom, hogy milyen szenvedés lesz ott.
1: Again that Svayambhu appears.
0: Megjelenik Svayambhu.
1: And he creates different systems.
0: Különböző rendszereket alkot.
1: And then Brahma, Vishnu.
0: Ott van Brahma, Vishnu.
1: So the Vishnu have got a duty.
0: Vishnunak van kötelessége.
1: To take care of everyone.
0: Hogy mindenkire vigyázzon.
1: Maintain. Managing director.
0: A fenntartó, az ügyvezető igazgató.
1: So Krishna is a managing director.
0: Krishna az ügyvezető igazgató.
1: And Brahma is the production manager.
0: És Brahma pedig a gyártási vezető.
1: And Shiva is controller.
0: És a Shiva controller.
1: Observer.
0: A megfigyelő.
1: So it means Bhagavan Vishnu every yuga appears.
0: Bhagavan Vishnu minden yugában megjelenik.
1: But Shiva is still observing.
0: De Shiva még mindig figyel.
1: In the controlling in better way.
0: Uralja jó módon.
1: Is the saints.
0: Ők a szentek.
1: Nitya avatara.
0: A nitya avatara.
1: So in every yuga,
0: minden yugában,
1: there is nimitta avatara Vishnu.
0: Van nimitta avatara Vishnu.
1: And nitya avatara the saint.
0: Nitya avatara a szentek.
1: So how many nitya avatara sitting in front of me, my?
0: Előttem mennyi nitya avatara ül?
1: When I want to come through this door,
0: ha ezen az ajtón be akarok jönni,
1: and I say, my God, so many nitya avataras.
0: Azt gondolom, hogy ennyi nitya avatara.
1: How will I pass through this crowd?
0: Hogy megyek át ezen a tömegem?
1: So simply I went other side and came in.
0: Egyszerűen kimentem, és utána visszajöttem.
1: So if you are, then you have to show it.
0: Úgyhogy te, ha az vagy, akkor mutasd meg.
1: How?
0: Hogyan?
1: Through your behavior,
0: viselkedésed révén.
1: Through your kind humbleness,
0: a jóságod, alázatosságod révén.
1: Your inner mercy,
0: belső könyörületed révén.
1: Every heart is a mercy.
0: Minden szívben könyörület van.
1: And through your understanding,
0: és megértésed révén.
1: Every single word of education,
0: minden egyes tanult szó,
1: is our that kind of abilities to turn the negative into the positive.
0: Képesség tesz arra, hogy a negatívat pozitívba fordítsd.
1: Or we can turn everything into the negative.
0: Vagy mindent negatívba fordíts.
1: When you become and you come to list of nitya avatara,
0: hogyha felolvasod a nitya avatarák listáját,
1: it's not easy.
0: Az nem túl egyszerű.
1: Not changing dress.
0: Akkor nem lehet ruhákat váltogatni.
1: Not changing the faith.
0: Ott nem lehet hiteket váltogatni.
1: But changing inside.
0: Ott belülről változni kell.
1: Be there.
0: Ott kell lenni.
1: If someone needs you.
0: Hogyha valakinek szüksége van rád.
1: Like a tree.
0: Mint egy fa.
1: Which gives the shelter to how many creatures, millions of creatures.
0: Ami teremtmények millióinak ad hajlékot.
1: Big banyan tree.
0: Nagy banyan fa.
1: You know how many small to small creatures, till the big birds and big elephants are sitting under.

0: lenne reaching.
1: Kis teremtményektől a madarakig és a nagy elefántok is alatta vannak és táplálkoznak.
0: So that we have to become.
1: Ilyennek kell lennünk.
0: But when it is too much,
1: de ha túl sok,
0: then again Trinetra of Shiva.
1: Akkor Shiva Trinetrája.
0: Trinetra means third eye one.
1: A Trinetra a harmadik szemű.
0: Triambakam, that third eye one.
1: A harmadik szemű, három szemű.
0: That time he stands up and says, enough.
1: Ő feláll, azt mondja, elég.
0: He doesn't get angry quickly.
1: Nem lesz nagyon gyorsan mérges.
0: But he gets up and tandav the tear.
1: De hogyha fel kell, akkor elkezdi a tandavot.
0: Finished.
1: És akkor vége.
0: So don't let come this tandav nritya in your heart.
1: Úgyhogy ne hagyd, hogy ez a tandav nritya a te szívedbe jöjjön.
0: Don't let come the tandav nritya in your house.
1: A tandav nritya ne jusson be a házadba.
0: Means.
1: Ez azt jelenti.
0: Don't create disharmony in the family.
1: Ne teremts diszharmóniát a családban.
0: You are only two, husband and wife.
1: Ketten vagytok csak, férj és feleség.
0: And every night you have tandav nritya.
1: És minden este megy a tandav nritya.
0: She throws the pillow.
1: A feleség párnát hajigál.
0: And you throw the socks.
1: Te zoknit hajigálsz.
0: And she throws the shoes.
1: Ő cipőt dob.
0: And you throw the iron.
1: Te vasat, vasalót.
0: Ironing.
1: A vasalót.
0: You know. How many people have in the sleeping room tandav nritya?
1: Hány embernek van a hálószobájában tandav nritya?
0: One kicks out and close the door.
1: Az egyik kilökje, a másikat rázárja az ajtót.
0: Or you are only few people.
1: Vagy kevesen vagytok.
0: 4, 5, 3. And you had tandav nritya in the house.
1: És a házadban megy ez a tandav nritya.
0: You are not that Shiva.
1: Akkor nem vagy Shiva.
0: So, now, our manifestation
1: a megtestesülésünk
0: is in this life.
1: Ebben az életben.
0: We create the srishti.
1: A srishti teremtjük.
0: Jesi drashti, vesi srishti. How is your vision like that you see the world?
1: Amilyen a látásmódod, úgy látod a világot.
0: What you hear, what you smell, what you taste, what you touch, what you see.
1: Amit hallasz, szaglasz, ízlesz, megérintesz, látsz.
0: But this jivatma,
1: de ez a jivatma,
0: who is connected with atma,
1: amely az átmával van kapcsolatban,
0: finally will say, now is enough.
1: Végül azt mondja, elég.
0: Ask thyself,
1: kérdezd magad,
0: how much did you misuse your body?
1: Hogy a testedet hányszor használtad fel helytelenül?
0: Doesn't matter in which way.
1: Mindegy, hogy hogy éltél vele vissza.
0: How much did you care about your body?
1: Mennyit törődtél a testeddel?
0: Eating, drinking.
1: Evés, ivás.
0: Overeating.
1: Túlevés.
0: Alcohol.
1: Alkoholfogyasztás.
0: Drugs.
1: Drogok.
0: And many different things.
1: És egyebek.
0: Finally, jivatma said.
1: Végül a jivatma azt mondja.
0: For this body is better to have now mahapralaya.
1: Jobb ennek a testnek a mahapralaya.
0: And tandav comes inside.
1: Tandava bejön.
0: Then many, many diseases come.
1: És ezzel jönnek be a betegségek.
0: And slowly, slowly body is sinking.
1: És lassan lesüllyed a test.
0: Jivatma will go out.
1: A jivatma kimegy belőle.
0: With the karma.
1: A karmákkal együtt.
0: And this body will sink into the earth.
1: És a test a földbe süllyed.
0: Or become ash.
1: Vagy hamu lesz.
0: And flow in the water.
1: És belefolyik a vízbe.
0: Nowhere.
1: Sehova.
0: What your relation remained?
1: Milyen kapcsolatod maradt?
0: To other relation.
1: A többiekhez.
0: For what you were angry.
1: Akire haragudtál,
0: jealous,
1: féltékeny voltál.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: Pity.
1: Kár.
0: You wasted your beautiful yuga of creation.
1: Hogy elpocsékoltad a csodálatos teremtés jugáját.
0: Which yuga?
1: Milyen jugát?
0: Your life span is your yuga.
1: Az élettartalmad a te jugád.
0: Na, mahapralaya came.
1: Eljött a mahapralaya.
0: Everything separated.
1: És minden szétvált.
0: The jiva is searching shelter.
1: A jiva hajlékot keres.
0: To come again to this body.
1: Hogy újra testet öltsön.
0: But you can't decide where.
1: De nem dönthet róla, hogy melyikbe.
0: Because you ask the atma,
1: kérdezed az átmát,
0: atma doesn't give any answer.
1: Átma nem válaszol.
0: Why?
1: Miért?
0: That's it.
1: Ez van.
0: But jiva is trying.
1: De a jiva próbálkozik.
0: Karma will lead us.
1: És a karma vezet minket.
0: So, did you follow Guru Vakya?
1: Követted a Guru Vakya?
0: Did you follow the footsteps of your master?
1: Követted a mester lépéseit?
0: Did you learn everything?
1: Mindent megtanultál?
0: Were you nice to your master?
1: Jó voltál a mesteredhez?
0: When then they will ask you.
1: Téged fognak kérdezni.
0: You were how nice you were to your master.
1: Hogy mennyire voltál jó a mesteredhez?
0: I don't know what you will answer.
1: Nem tudom, mit fogsz válaszolni.
0: But when he asked me to me how they were behaving to me.
1: De hogyha engem kérdezel, hogy hogyan viselkedtek ők velem.
0: I will represent you.
1: Akkor majd én képvisellek.
0: The best disciples.
1: A legjobb tanítványok voltak.
0: Yes, best.
1: A legjobbak.
0: But reality is different.
1: De a valóság ettől eltérő.
0: Because that I can't change.
1: Én nem tudok megváltozni.
0: But parents always protect the children.
1: A szülők mindig megvédik a gyerekeket.
0: So now this is Shivaratri.
1: Úgyhogy Shivaratri van.
0: So we understand the Svambhu manifestates in after every Mahapralayas punah again when the Srashti Rachana takes place.
1: Tehát Svambhu Shiva minden Mahapralaya után, amikor a Srashti Rachana megtörténik, megtestesül.
0: Then Brahma begins to make his work.
1: Ekkor kezd Brahma dolgozni.
0: And Vishnu also will get ready.
1: És Vishnu is készülődik.
0: So therefore, more people concentrate on Vishnu.
1: Így többen koncentrálnak Vishnura.
0: But Vishnu himself, all the time repeating mantra name of Shiva.
1: Vishnu mindig Shiva nevét ismételi a mantrában.
0: And Shiva is always repeating mantra of the Vishnu.
1: Shiva pedig mindig Vishnu mantráját ismételi.
0: They each other have beautiful mutual understanding communications.
1: Csodálatos kölcsönös megértésben, kommunikációban élnek.
0: So, the owner of the factory.
1: A gyár tulajdonosa.
0: And manager of the factory.
1: És a gyár igazgatója.
0: So manager always thinks of the owner.
1: A tulajdonos mindig az igazgatóra gondol.
0: Owner always thinks of the manager.
1: És az igazgató mindig a tulajdonosra.
0: Perfect.
1: Tökéletes.
0: Then our production is beautiful.
1: És csodálatos lesz a termelés.

0: है।
1: Therefore, एक साजे सब सजे सब साजे सब जाए while keeping one thing, you can save and achieve everything.
0: Meg egy dologhoz tartod magad, mindent elérsz.
1: And people who just temporarily nice to you and sweet to you and good to you and invite for you coffee or cake and walk and talk, then they will manipulate, destroy your entire life work.
0: És azok az emberek, akik rövid ideig kedvesek hozzád, elhívnak kávézni, teázni, ők azok, akik az egész életművedet tönkre teszik.
1: So better to meditate.
0: Úgyhogy ennél jobb meditálni.
1: Shivmaya, become Shivmaya, one with that Shiva.
0: Legyél Shivmaya egy Shivával.
1: So close your eyes.
0: Csukd be a szemed.
1: And feel your body.
0: Érezd a tested.
1: And we will chant mantra and feel this resonance.
0: Zengetjük a mantrát, érezd a rezgést.
1: In your body.
0: A testedben.
1: Each and every atoms of the body.
0: Tested minden atomjában.
1: Is filtered in the light.
0: Amely átszűrődik fénnyel.
1: Feel your mind, your emotion, love.
0: Érezd az elmédet, érzelmeidet, szeretetet.
1: Your tender love is

0: pouring into that Shiva light, Shiva jyoti.
1: A gyengét szeretetet Shiva fényébe, Shiva jyotiba olvad.
0: Your intellect is flowing into that endless ocean of the wisdom.
1: Az értelmed belefolyik az a végtelen óceánba.
0: And your consciousness is expanding into the endless.
1: A bölcsességébe és a tudatod pedig a végtelenbe terjed.
0: You see within thyself all the universe.
1: Benned látod az egész világ egyetemet.
0: Within you many suns, many planets.
1: Minden napot és sok bolygót.
0: And you will hear within you the resonance which covers entire universe, endless universe.
1: És azt a rezgést hallod, ami beteríti az egész világ egyetemet.
0: So close your eyes.
1: Csukd be a szemed.
0: And we will chant and feel.
1: Zengetjük és érezzük.
0: Slowly.
1: Lassan.
0: Means don't be hurry in chanting.
1: Azt jelenti, hogy ne gyorsan zenges.
0: Mahamrityujay mantra, which connects into the Mahadev Svayambhu.
1: Ez Mahadev Svayambhuhoz köt minket.
0: Mahashakti mother.
1: Mahashaktihoz.
0: That mother is space.
1: Ez az anya a tér.
0: And the consciousness.
1: És a tudat.
0: Om Triambakam Yajamahe.

0: Keep your body relaxed, upright, straight.
1: Lazítsd a tested, legyen egyenes, nyújtott.
0: Remember the mantra, the chantings, and listen the sound.
1: Emlékezz a zengetett mantrára, halld a hangot.
0: You feel lightness in body.
1: Érzed a test könnyűségét.
0: And you are feeling uplifting.
1: És felemelő élményt érzel.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: mount of potatoes.
1: És jó lenne különböző zöldségeket enni és kevesebb krumplit.
0: So now the people that mostly they are concentrating on the potatoes.
1: Manapság az emberek a krumplira fókuszálnak.
0: Easy to buy.
1: Könnyű megvenni.
0: Easy to boil.
1: Könnyű megfőzni.
0: Peel it and put salt on it.
1: Csak meghámozod, megsózod.
0: And the butter on it, that's all.
1: Kis vaj rá és kész.
0: Or polenta. The corn.
1: Ja, vagy kukorica, kása.
0: I think potatoes is not in that way healthy.
1: Azt hiszem, hogy ilyen mértékben nem egészséges a burgonya.
0: Once a week, once in two weeks potatoes is okay.
1: Hetente, két hetente egyszer az jó.
0: In that conference talk,
1: konferencia beszédben,
0: one was telling also the potatoes can be the cause of the cancers.
1: Valaki azt is mondta, hogy a burgonya az a rák oka lehet.
0: And because too much chemicals.
1: A túl sok vegyi anyag, növényvédőszer.
0: The urias. Is a powder inside.
1: Ez a por, ami benne van.
0: When they spray on over on the leaves or on the plant.
1: Mikor a leveleket permetezik vagy a növény?
0: It remains for a while and then with the rain and.
1: Egy ideig rajta marad, aztán az eső lemossa.
0: But when it rain and gives the water and so on, it's intensively it's collecting there.
1: És az ott összegyűlik.
0: The organic. Now you are going on, yes?
1: Most mehet.
0: And so good organic food we can have there on that ground where there is no underground water flows from the neighbor farms.
1: Ott lehet jó bio ételt termeszteni, ahol a talajvíz nem folyik be a szomszéd telekről.
0: It's good is that you have somewhere a land near the hill.
1: Olyan az jó, ha dombtetőn van.
0: And the forest.
1: És erdő.
0: So there is water coming from forest, is coming real pure clean rain water there.
1: Hogyha az erdőből jön a talajvíz, az tényleg tiszta víz.
0: Otherwise, from the farm which is little higher than your field, then this all pesticide water goes in the our field, so there is no organic.
1: Egyébként, ha magasabban levő területen növényvédőszert használnak, az átfolyik a te területedre, és akkor az már nem lesz bio.
0: They say that if you use the pesticide, the urea we call,
1: hogyha növényvédőszert használunk,
0: then if once you give it, then it takes 10 to 15 years to purify again that earth.
1: 10-15 évbe telik, míg megtisztul a talaj.
0: So there is a question also why the vegetarian also gets so many cancers now.
1: Az is kérdés, hogy a vegetáriusok miért kapnak rákot.
0: When one is hungry.
1: Ha valaki éhes.
0: We say doesn't matter, I eat today.
1: Akkor eszek.
0: Another thing is that unfortunately in this time of this time that I think 98% or 96% people are consuming meat now.
1: Az emberek 98-96%-a húst teszik.
0: There are two things.
1: Két dolog.
0: one what we call the sin.
1: Az egyik, amit bűnnek nevezünk.
0: So what is the sin?
1: Mi a bűn?
0: Sin is that which creatures, beautiful creatures are there.
1: Szép, gyönyörű élőlények.
0: Even your dog.
1: Például a kutyád.
0: So all these dogs, cows, rabbits, etc.
1: Kutyák, tehenek, nyulak, minden.
0: And many people they are torturing in which way is not good.
1: És ahogy kínozzák ezeket, az nem jó.
0: If you kill once, okay. We will little bit, not okay, but at least that this animal doesn't suffer so much.
1: Ha egyszerre megölöd, legalább nem szenved annyit. Az sincs rendben, de legalább nem szenved annyit.
0: But torturing them, what they call halál.
1: Úgy, amit a halálnak hívnak az arabok.
0: It's a pain.
1: And szenvedés.
0: The pain is the sin.
1: Az bűn, a szenvedés.
0: So better not to breed your animals.
1: Jobb, ha nem tenyésztünk állatot.

0: Lehet, hogy más választás van.
1: So that you buy one nice bread.
0: Veszel egy jól kinéző kenyeret.
1: Little white bread or something.
0: És fehér kenyér.
1: And there is eggs inside.
0: És tojás van benne.
1: You buy these baguettes.
0: A bagettet megveszed.
1: There is also animals, killed animals, fat and so on.
0: Abban is megölt állat zsiradéka lehet.
1: And we don't know.
0: És nem tudom.
1: So when we innocently we eat something.
0: Ártatlanul valamit eszünk.
1: And then God will say, you also ate.
0: És Isten meg azt mondja, te is ettél.
1: And I will say, no.
0: Én azt mondom, nem.
1: God, you can blame me, but I didn't eat.
0: Hiába hibáztatsz, nem ettem.
1: And said, you ate in hidden other food.
0: Rejtett formában etted a másféle ételt.
1: Then God is your mistake, not my mistake.
0: Akkor Isten ez a te hibád, nem az enyém.
1: Then God, you should clean my all my sin.
0: Akkor Isten, tisztíts ki ezt a bűnömet.
1: So I don't know, you give the, but after my lecture you can tell.
0: Lehet, megmondhatjátok majd az előadás után.
1: What to do.
0: Hogy mit tegyünk.
1: So in that maybe, I'm asking only maybe, not sure, but
0: kérdezem,
1: maybe.
0: Kérdezem, lehetséges.
1: That will not be as a sin for us.
0: Hogy ez lehet, hogy nem bűn számít.
1: Because we did not know.
0: Mert nem tudtuk. Nem voltunk tudatában.
1: So this is a many in this Kali Yuga.
0: Ebben a Kali Yugában sok minden.
1: And then secondly that we don't have a power.
0: Másodszor nincs hatalmunk, erőnk.
1: In some countries is a law that children must eat meat.
0: Vannak országok, ahol az a törvény, hogy a gyerekeknek kell enni húst.
1: And why these innocent children?
0: Ezek az ártatlan
1: gyerekek. That you are feeding them with the meat from, by law.
0: És a törvény írja elő, hogy hússal kell etetni.
1: So thanks to God that is still in India there is no law that children must eat.
0: Szerencsére Indiában még nincs ilyen törvény.
1: So better not to give a child.
0: Jobb
1: that you are getting your beautiful child and you are forcing them to eat meat.
0: Akkor jobb nem szülni gyereket, mert akkor hússal kell etetni.
1: So that once it was that like this, the many that they said, why the white skin people doesn't growing the pollution of population.
0: Hogy miért nem növekszik a fehér ember létszáma?
1: Many they don't want, they said, okay, we are now, but we will not have any children.
0: Sokan azt mondják, hogy jól vagyunk.
1: There was in one, written in the one magazine.
0: Jól vagyunk. Le volt írva egy újságban.
1: But we should get that kind of law somewhere where we can eat as we like.
0: Olyan törvénynek kellene lenni, hogy azt együnk, amit akarunk.
1: So I don't know in America if it's a law.
0: Nem tudom Amerikában, hogy van a törvény.
1: In America is all kind of law and there is no law.
0: Amerikában mindenféle törvény van és semmilyen törvény.
1: So in this way, I don't know, but in Europe there are some countries.
0: Európában vannak ilyen országok.
1: So we are talking about potatoes.
0: Most a burgonyáról beszéltünk.
1: As well as peanuts.
0: És a mogyoról.
1: So you take the oil, peanut oil.
0: Mogyoró olaj.
1: So I think in this situation now,
0: ebben a mostani helyzetben,
1: little bit can we are saved that we can take olive oil, that's very good.
0: És egy kicsit menthetjük a helyzetet, ha olívaolajat
1: használunk. It's not that much polluted.
0: Az nem annyira szennyezett.
1: And I don't know when they are taking oil out and they are all, how do you call them, refining.
0: Nem tudom, hogy hogyan szedik ki az olajat és finomítják.
1: When the oil is refined,
0: mikor finomítják,
1: then the essence of that oil is gone.
0: Akkor
1: it's only fat.
0: Az esszenciája már elveszik, marad a zsiradék.
1: So there are so many kind of the oil.
0: Olyan sokféle olaj van.
1: There is one oil, what is called, they call, they are mostly for the feeding the buffaloes.
0: Van olyan, amit...
1: Yeah. And that is called oil, mostly you get in England.
0: Amit Angliában lehet kapni, és a bivajok etetésére használják.
1: And that is the seeds of the cotton.
0: És ezek a gyapott magjai.
1: Cotton. And what is called the cotton oil? No. No, no, no, no. No, no, no.
0: Hogy hívják a gyapott olajat?
1: No, no, no, no. Okay, doesn't matter.
0: Nem számít.
1: Holy Guruji was with me in England.
0: Holy Guruji-val voltam Angliában.
1: And we were about 2 or 3 weeks.
0: 2-3 hétig.
1: But the Indians, Gujaratis, they are very vegetarian, everything.
0: A gujaratiak, az indiaiak ott nagyon vegetáriusok.
1: And Guruji had a heart burning. When you eat, you vomit.
0: Guruji pedig kihányta az ételt.
1: Burning, you know, in the
0: egy égető érzés volt.
1: Throat burning or the heart burning. Also. And me also.
0: És én is.
1: And Guruji said, what happens?
0: Guruji azt mondja, mi történt?
1: Why I have this?
0: Miért van?
1: I said, I have also.
0: Azt mondtam, nekem is van.
1: Eating was very good.
0: Jó volt az étel.
1: Very clean.
0: Nagyon tiszta.
1: Helped me everything.
0: Minden.
1: But Guruji always said to me, find out.
0: Guruji azt mondta nekem, találd meg az okát.
1: So then I said, okay, I will search.
0: Azt mondtam, hogy kikutatom.
1: And then I asked them what kind of oil you are using. It is very pure, very good in this.
0: Megkérdeztem, miféle olajat használtak, azt mondtak, nagyon tiszta és jó.
1: And then it is said this cotton seeds oil.
0: Ennek a gyapott magnak az olaj.
1: And it is so heavy.
0: Annyira nehéz.
1: And Holy Guruji was already vomiting.
0: Hogy Holy Guruji már hány tőle.
1: This kind of oil we don't eat.
0: Nem tudunk ilyen
1: olajat. It's only for the buffaloes or the cows.
0: Ez csak a teheneknek, bivajoknak való.
1: It is a name, I don't know, I forgot the name. This oil we call different. Cotton oil. Nobody says the different. Vanilla. Vanilla oil. Okay. So also the oils are also for us is many oils not good.
0: Számunkra sokféle olaj nem jó.
1: That kind of fat, that kind of given to us or refined it, that is also very bad for our body, also the cause of the cancers.
0: És a finomítástól is nagyon rosszá válik a testünk számára.
1: So better we should buy the good organic olive oil from our beautiful country, Croatia, Slovenia, Yugoslavia, Romania, Bulgaria, everywhere these countries have very nice oil.
0: És ezekben az
1: Greece have very good, Spain have very good.
0: Spanyolországban, Horvátországban,
1: Italian have also.
0: Olaszországban nagyon jó bio oliva olajba.
1: But what they call the cold pressed oil.
0: De olyat, amit hidegen sajtol.
1: Or sesam.
0: Vagy a szezám.
1: Also good, sesame oil.
0: Szezám olaj.
1: Mustard oil is too heavy.
0: A mustárolaj az túl nehéz.
1: Mustard oil is so heavy like vanilla oil.
0: Az ugyanolyan, mint az a gyapott olaj. Olyan nehéz.
1: Now, we are vegetarian.
0: Mi vegetáriusok.
1: We eat light and good food.
0: Könnyű, jó.
1: But we mistake make that kind of oil.
0: De hiba, hogyha ilyen olajat rakunk bele.
1: Now, the soybean oil.
0: A szója olaj.
1: Soybean oil was one time ago, it was a good.
0: A szójabab olaj régen jó volt.
1: But soybean is also manipulated.
0: De azt is manipulálják.
1: And hybridized.
0: Hibridizálják.
1: And also lot of pesticides.
0: És sok növényvédőszert használnak.
1: So in that way, it's better to have from some our butter, our cow's butter.
0: És akkor már jobb a tehén tejből készült vaj.
1: This way is also now the corns, what we are using, any kind of corns.
0: És a gabona, amit használunk.
1: And the what we call the wheat.
0: A búza.
1: And wheat was also coming from the Mexican side somewhere.
0: Ez is a mexikói részről jött.
1: But they were very, this wheat was very thin and little.
0: Az a búza vékony és kicsi volt.
1: But that is slowly they changed.
0: Lassacskán megváltoztatták.
1: So the wheat was very good and dark red.
0: Nagyon jó volt és piros, sötét piros.
1: Good, very good.
0: Nagyon jó.
1: And now they made it very thin skin white wheat.
0: És most nagyon a héja vékony és fehér.
1: It's a mostly white flour.
0: Fehér.
1: And that you have the bread and this and everything very fine white.
0: És ettől olyan finom fehér a kenyér.
1: Yesterday we had very nice something like a big chapati or puri or something. No, you ate.
0: Tegnap olyan valami olyan étel volt, mint egy nagy puri vagy chapati.
1: Langos.
0: A lángos.
1: Langos, sir. It was good because oil inside, fried.
0: Jó volt, mert sült volt
1: olajban. And the tongue like it.
0: Szereti a nyelv.
1: But liver is screaming, crying.
0: Ám a máj sír.
1: He said, again.
0: Megint.
1: I'm purifying, cleaning, but again this.
0: Én folyamatosan tisztítok, és most megint.
1: So that was a white flour, complete white flour.
0: Teljesen fehér lisztből készült.
1: So we can take some rice, we can take the grain, what we call dalia, this thing are very healthy.
0: Használhatunk rizst, daliát, azok egészségesek.
1: Less fry things.
0: Kevesebb sült olajban.
1: Home and here also.
0: Otthon is, meg itt is.
1: So now, another thing that is still the letter is not so.
0: Folytatódik a levél.
1: So Mr. Beloved Master.
0: Kedves mester, Mr. Master.
1: The variety of the different vegetables and less amount of the potatoes.
0: Több különböző zöldség és kevesebb burgonya.
1: God.
0: Istenem.
1: No potatoes. Ne, there are ne. So many people, they are only eating the potatoes.
0: Sok ember csak krumplit eszik.
1: I have one disciple.
0: Van egy tanítványom.
1: And her mother, mostly she likes only potatoes, nothing else.
0: A mamája csak a krumplit szereti, semmi más.
1: Her husband eats only meat.
0: A férje meg csak húst esz.
1: And she eats meat with, but mostly potatoes.
0: És ő eszik kis húst, de főleg krumplit.
1: And I don't want to tell further.
0: Nem tudom, mi többet mondhatnék.
1: You can make video from us, but we have beautiful hall.
0: Onnan föntől lehetne videózni, hogy milyen jó termünk van.
1: There's a training, aeroplane training school.
0: Itt egy repülőiskola van.
1: And potatoes, wheat containing food. So always getting wheat and potatoes and wheat and potatoes.
0: Mindig csak búza és krumpli. Búza, krumpli.
1: P.S. Today's wheat contains 40 times more gluten than the old.
0: Manapság 40-szer annyi glutén tartalmaz a búza, mint régen.
1: So I we all again on the wheat, you know. So what to eat?
0: De akkor mit tegyünk?
1: There is one very beautiful training.
0: Van egy nagyon jó képzés.
1: And people are doing.
0: csinálják az emberek.

0: That was only yogis doing, some yogis.
1: Valamilyen jogik csinálták korábban.
0: In Himalaya.
1: A Himalaya.
0: Because there's nothing to eat.
1: Mert ott semmit nincs mit enni.
0: So that, yeah, when we go to the Alakpuriji, there's maybe some little grass, nothing.
1: Mikor Alakpurijihoz megyünk, ott talán van egy kis fűmás sem.
0: So they made a training.
1: Csináltak egy tréninget.
0: The sunlight.
1: A napfény.
0: That is the best.
1: Az a legjobb.
0: So we can invite this person who is giving training.
1: Meghívhatjuk ezt az embert, aki ilyen.
0: Then no more drinking and no more eating.
1: Hogy ne igyunk és ne együnk több.
0: There are in Europe doing people very good.
1: Európában is vannak, akik ezt nagyon jól csinálják.
0: I had one disciple.
1: Van egy tanítványom.
0: Unfortunately, she died.
1: Sajnos elhunyt.
0: But not because of this.
1: De nem emiatt.
0: So she made a training, and that she don't really, she couldn't, did not eat anything.
1: Ez a hölgy ezt csinálta, és tényleg nem tudott.
0: And she was very healthy, very happy, very strong.
1: Nagyon egészséges, boldog, erős volt.
0: And this is that energy, the sun.
1: A napenergiától.
0: The solar energy.
1: Napenergia.
0: There's solar panels.
1: Vannak a nap elemek.
0: Solar energy.
1: Napenergia.
0: And solar plexus.
1: És a szolális plexus.
0: So it is getting in energy through everything this to the solar.
1: Megy az energia mindezen be a solar plexusba.
0: But see, after few months or 1 year.
1: Néhány hónap, egy év múlva.
0: She said she lost all friends.
1: Azt mondta, minden barátját elvesztette.
0: Because they invite her something, all are eating, all are looking, and she's only sitting here.
1: Meghívják, esznek, isznak, ő meg csak néz.
0: Problem.
1: Ez a baj.
0: Greed.
1: A kapzsiság.
0: Of the tongue.
1: A nyelv.
0: Everybody eating and this and tongue always again begin to come some kind of saliva in the mouth.
1: Nyálazik a száj.
0: So she gave up.
1: Abba.
0: And begin to eat.
1: És elkezdett megint.
0: After 10-15 years she died.
1: 10-15 év múlva meghalt.
0: So either we can get a training. Economy.
1: A gazdaságos dolog, ha ilyen.
0: That's why we don't need any money.
1: Nincs szükség pénzre.
0: We don't have a kitchen.
1: Nem kell konyha.
0: We don't have microphone. A microwave.
1: Nem kell mikrohullámú sütő.
0: Nothing.
1: Sem.
0: No shopping.
1: Nem kell vásárolni.
0: Time for meditation.
1: Idő van a meditációra.
0: And guest comes, said we are ahari nahi, we are vihari. We are only with energy.
1: Azt mondjuk, ha jön a vendég, nekünk csak energiánk.
0: Yes, you will a friend guest comes.
1: Jön a barát, a vendégül.
0: Twice.
1: Kétszer jön.
0: The first and last.
1: Először és utoljára.
0: So please, now you see this nowadays the wheat what we are eating.
1: Manapság az a búza, amit eszünk.
0: It has gluten lot.
1: Sok benne a glutén.
0: And before 20-30 years, 40 years.
1: 20-30-40 éve.
0: There was not so much problems or people are blaming because of the gluten. There was not this kind of gluten.
1: Nem volt ez a glutén érzékenység probléma.
0: It means they've tried to force us towards meat.
1: Ez azt jelenti, hogy próbáltak minket húsevésre.
0: And they don't tell what is the harm, most harmful things in the meat.
1: És nem mondják meg, mi a legveszélyesebb a húsban.
0: And eggs and like this and like this.
1: Tojásban, ilyesmikben.
0: Many people can't understand why not to eat meat.
1: Sokan nem értik, miért ne ennénk húst.
0: Now I was in Boston, in America.
1: Most Bostonban voltam az Egyesült
0: Államokban. Last week I was there.
1: Múlt héten.
0: Exactly today there.
1: Pontosan.
0: One was pushing me that come please and eat.
1: Ott kényszerítettek, hogy egyek.
0: Not a meat, but food they brought. It's a pure vegetarian.
1: Nem húst, valami tiszta vegetárius.
0: Only salad.
1: Csak salátát.
0: And bread.
1: Meg kenyer.
0: But I said I'm going to an Indian restaurant to eat there.
1: De azt mondtam, megyek egy indiai étterembe és ott eszem.
0: And this organizer, please, Swamiji, come, he was pushing me.
1: A szervező meg
0: my hand.
1: Nyomott, a kezembe nyomta, hogy edd meg.
0: I said, okay, I will sit down.
1: Mondtam, okay, le.
0: But he held me so fast.
1: De olyan erősen fogott.
0: So I have this sign here.
1: Hogy nyomot hagyott itt a karomon.
0: You see? He was holding like this.
1: Így szorítottam.
0: It's not a painful, nothing, but...
1: Nem fáj.
0: But the blood thinner.
1: Vér alatt.
0: So it's a memory, beautiful.
1: Szép emlék.
0: I was sitting like this in my t-shirt and telephoning.
1: Így
0: and Thapur says, what happened, Swamiji, there?
1: Pólóban telefonált Swamiji, kérdezték, mi történt ott?
0: I see some little child bite me.
1: Azt mondta, megharapott egy kisgyerek.
0: Anyhow, they so put some double medicine and I said, no, it's okay. No pain at all.
1: Tegyünk el rá gyógyszert? Nem.
0: Anyhow, well, I sat there, I didn't eat. I took the fruit,
1: csak gyümölcsöt,
0: and I had 25 my disciples with me from Europe and America.
1: Ott volt 25 tanítvány Európából, Amerikából,
0: and one from disciple who was from which one?
1: Melyik tanítvány? Kiről van szó?
0: And in the salad there was a chicken.
1: A salátában meg csirke volt.
0: Oh God,
1: Istenem.
0: She just threw there. Another one said, there was a black hair.
1: A másik meg fekete hajszálat.
0: That can happen, doesn't matter.
1: Az megtörténhet, nem baj.
0: I want to tell, maybe it's her, your hair.
1: Lehet, hogy a te hajad.
0: But she had a colored blonde hair.
1: De neki barna haja volt.
0: That's my very dear disciple.
1: Nagyon kedves tanítvány.
0: Many years disciple.
1: Sok éve.
0: And she's the best friend of the Ramanand from America, who is now here.
1: Legjobb barátja a Ramanandnak Amerikából, aki most itt van.
0: And our Divya Jyoti here.
1: Divya Jyoti itt van.
0: From America.
1: Amerikából.
0: Her good friend.
1: Jó barátja.
0: Is a Gita Puri.
1: Gita Puri.
0: Okay, so you can ask Gita Puri. I'm not telling joke, okay?
1: Megkérdezheted Gita Purit, nem vicc.
0: So I told the organizers and they were so sorry, so sorry.
1: Mondtam a szervezőknek, nagyon sajnálták.
0: So they said, they brought the salad and they told it from shop, they should be very careful, but they mixed and they took it.
1: Azt mondták, hogy megmondták a boltban, hogy milyen legyen a saláta, de mégis belekeverték.
0: The Boston is a city of the how do you call, eh? The city of the learning, knowledge, what you say? Studies.
1: Boston egy egyetemi város.
0: And it has, in Boston, only in the Boston, is 300 universities.
1: 300 egyetem van ott, csak Bostonban.
0: And like 1,000 colleges.
1: Több ezer főiskola.
0: Many, many hospitals.
1: Sok-sok kórház.
0: Many, many research institutions.
1: Rengeteg kutatóintézet.
0: If you want there, they will buy you to make research from your whole bones and everything.
1: Ha akarod, megvásárolnak téged, és kutatást végeznek a testeden a csontjaid.
0: So if you have enough from your life, you go there.
1: Ha eleged van az életből, oda mehetsz.
0: And Boston is something like Budapest.
1: Boston olyan, mint Budapest, hasonló.
0: But of course, you can't compare Budapest with Boston.
1: De persze nem lehet összehasonlítani.
0: Budapest is 1,000 times beautiful.
1: Budapest ezerszer szebb.
0: Anyhow.
1: Akárhogy is.
0: Then there was a problem of eating.
1: Volt gond az evéssel.
0: So we did our... Luckily we had one there vegans.
1: Szerencsére restaurant. Vannak vegánok.
0: So, again with the eating.
1: megint az étkezés.
0: Now what to do?
1: Mit tegyünk?
0: So in Europe is still we have many good things.
1: Európában még van sok jó minden.
0: For example, Hungarian,
1: például a magyar,
0: Slovakia,
1: Szlovák,
0: Croatia,
1: horvát,
0: and these countries in the summer they are growing lot of good vegetables.
1: Nyáron sok jó zöldséget termesztenek.
0: But we have to do something that how to we survive good.
1: De csinálnunk kell valamit, hogy hogy bírjunk túlélni.
0: So here also would be good.
1: Itt is jó volna.
0: To make little difference and not everyday potatoes.
1: Ha kis változtatás lenne és nem minden nap krumpli.
0: But what we have to ask someone, the person who put the question,
1: meg kell kérdezni,
0: can tell us what to cook.
1: Feltette a kérdést, hogy mit főzzünk akkor.
0: Well, in the Boston,
1: Bostonban,
0: we had this conference in the Harvard University.
1: Volt ez a konferencia a Harvardi Egyetemen.
0: And this person took me, come please, let me make a photo that we will see that Swamiji was in Harvard University. I said, doesn't matter.
1: Az ember elvitt engem, hogy csináljon fényképet háttérben a Harvardi Egyetemen.
0: For me, the Harvard University and the nest of the bird is the same.
1: De én azt mondtam, hogy a Harvardi Egyetem meg a madárfészek nekem ugyanaz.
0: Yeah. And this our now, it is one of the most beautiful that university.
1: És ez most itt a legszebb egyetem.
0: But some people are meant as good things.
1: De valaki ezt jót akarta.
0: I said, I don't want to be studying now, beginning to study there, even the free.
1: Én nem akarok ott tanulni, akkor se, ha ingyen van.
0: But they are making lot of research, it's very good, there's nothing to say, but all this meat.
1: Sok jó kutatást is folytatnak, de ez a rengeteg hús.
0: There were many professors and doctors and deans and this many, they are also Indians.
1: Sok professzor, orvos, dékán volt, indiaiak is ott.
0: Many are research and scientists are Indians there also.
1: Sok kutató, tudós, indiai ott.
0: But their brain is also gone.
1: De ők is elvesztették az eszüket.
0: Meat.
1: Hús.
0: Some of them, they were still vegetarian and they are making puja and everything. They were sit beside me and this.
1: Néhányan még vegetáriánusok és pujját végeznek, mellettem ültek.
0: There was one very, very good cancer diagnosis and cancer specialist of a doctor from India.
1: Volt Indiából egy rák specialista orvos, diagnoszta.
0: He have hardly time, everywhere they are calling him this, that.
1: Semmi ideje nincs, mert mindig mindenhova hívják.
0: And now he is so fed up.
1: Elege van.
0: Now he settled in the Atlanta.
1: Atlantában telepedett le.
0: So there are many but I don't know what happened to the human brain.
1: Nem tudom, mi történt az emberek agyával.
0: For the heart, we should see the heart.
1: A szívet kell nézni.
0: First heart and then the brain.
1: Először a szívet, aztán az agyat.
0: And the first brain and then the heart.
1: Először az agyat, aztán a szívet.
0: So when you eat,
1: ha eszel,
0: food comes on your plate,
1: megjön az étel a tányérra.
0: Then one chicken baby is killed.
1: Megöltek egy kis csirkét.
0: Or a cow baby is killed.
1: Vagy egy kis borjút.
0: That chicken, when comes on your plate,
1: mikor a tányérodra jut az a csirke,
0: then your brain should tell you.
1: Mondja azt az agyad, azt kell mondja.
0: Then your heart will say no.
1: Hogy a szívem azt mondja ne.
0: So, it is how they are torturing. This is a question.
1: Hogyan kínozzák őket, ez a kérdés.
0: So now our vegetables.
1: A zöldségeink.
0: In Europe we have many good vegetables.
1: Európában nagyon sok a jó zöldség.
0: And we have good good, when Europe is a good energy and good air,
1: jó energia,
0: good oxygen,
1: jó levegő.
0: Really, this our Middle Europe, or this Europe is a place to live.
1: Európának ez a része, Közép-Európa, ez egy olyan hely, ahol élhető.
0: We have many all doctors and professors that are very towards the nature all.
1: Sok orvos, professzor a természet felé fordul.
0: But this big markets have destroyed us.
1: De a nagy piac az tönkretett minket.
0: And the highways have disconnected the people.
1: A autópályák szétválasztják az embereket.
0: Otherwise we go from Vape to the Budapest, little villages, and there are something to buy and some this and that, and you have some friends and so on.
1: Mert ha nem lenne az autópálya, kis utakon, falukon keresztül mennénk, ezt azt vennénk, találkoznánk az emberekkel.
0: And with the highway, we don't know anybody.
1: Az autópályán senkit nem látunk.
0: Only petrol pump.
1: Csak a benzinkutat.
0: And what you can get there?
1: Mit kapsz?
0: Good Coca-Cola.
1: Jó Coca-Colát.
0: And again potato chips.
1: Meg megint krumplit, chipset.
0: So you in Europe,
1: ti itt Európában,
0: there are so many fruits,
1: annyi gyümölcs van,
0: and vegetables,
1: zöldség,
0: which we can preserve for some winter,
1: amit el lehet tenni télire.
0: And your ancestors were doing.
1: Az őseitek ezt csinálták.
0: They're like carrots. All the root fruits are vegetables.
1: Sárgarépa, a gyökérzöldségek.
0: And different kinds of pumpkins.
1: Különböző tökfélék.
0: And the seeds.
1: Magok.
0: And so many things was preserved.
1: Ami eltartható.
0: People say me that in Europe was also not that much consuming the meat.
1: Azt mondták nekem, hogy Európában se adtak régen annyi húst.
0: This big meat began more eating after the Second World War.
1: A második világháború után kezdődött ez a húsevés.
0: First World War and Second World War between.
1: Az első és második között.
0: And there they created one name.
1: Van egy név.
0: And this name they created High Society.
1: A magas társadalom, felső társadalom.
0: And what means the High Society?
1: Mit jelent az, hogy High Society?
0: Oh, they have money.
1: Felső társaság.
0: They only drink alcohol.
1: Pénzük van,
0: isznak. A meat. And this other potato is nothing.
1: A krumpli semmi.
0: And this is a High Society.
1: Ez a felső tízezer.
0: And everybody want to eat meat.
1: Mindenki húst akar.
0: But they cannot because it's very expensive.
1: De nem tudnak, mert drága.
0: And now they made so much meat, so it is cheaper than a vegetable.
1: De most meg már annyit állítanak elő, hogy
0: so this is another reason that people are eating meat.
1: Olcsóbb, mint a zöldség, ezért is esznek az emberek.
0: So try to dry fruits.
1: Próbáld
0: dry vegetables.
1: Szárított gyümölcsöket, szárított zöldséget.
0: We have in India also big problem.
1: Indiában is sok a gond.
0: Don't think that India is still holy.
1: Ne gondold, hogy az még mindig szent.
0: Yes, India is a holy, very holy.
1: Nagyon szent.
0: And the India is a spot on this earth is a very holy.
1: Ez egy olyan hely az földön, ami szent.
0: But not the people.
1: De nem az emberek.
0: That's it.
1: Ez az.
0: This college is a very beautiful, very good.
1: Ez az iskola nagyon jó.
0: But now who is here living and doing, that is a different.
1: De aki itt él, mit csinál?
0: And now so the Indians, they are talking about a high society.
1: Most az indiaiak is a felső tízezerről.
0: Now you people are not using the what is called here this for dying, hanging up, tie, yes?
1: Nem használjátok az akasztást.
0: This is a creation. Kravata is good, but tie is not good.
1: Nyakkendő jó.
0: So all Indians and their schools and everywhere they have to have a tie.
1: A Indiában mindenhol nyakkendőt hordanak.
0: And our school in Europe, I see here, little children, they are not going with the tie.
1: Itt Európában nem hordanak nyakkendőt a gyerekek az iskolában.
0: So I tell also Indians,
1: mondom az indiaiaknak,
0: someone who have eaten and throw it, that you are eating all.
1: Amit valaki evett és kidobott, azt teszitek meg.
0: It is unbelievable.
1: Hihetetlen.
0: They are so blind.
1: Olyan vakok.
0: It's not that India.
1: Nem az az India.
0: Not that people.
1: Nem azok az emberek.
0: And at home maybe parents don't want them to eat meat and this, so they just go for a walking and they go to the meat restaurant.
1: Hogyha a szülők nem akarják, hogy húst tegyenek, akkor elmegy az étterembe és ott teszi.
0: The one of the biggest meat exporter is India.
1: Az egyik legnagyobb hús exportáló ország India.
0: And I have heard they are breeding the dogs and selling into the China.
1: Azt hallottam, hogy kutyákat tenyésztenek és eladják Kínának.
0: Therefore don't breed poor dogs, okay?
1: Ezért ne tenyészt kutyát.
0: Because maybe what they are learning in the see in the Facebook, maybe they begin in Hungary.
1: Lehet, hogy látják a Facebookon és Magyarországon is majd kezdik
0: yes.
1: kutyát tenyészteni.
0: Yes. Who knows?
1: Ki tudja.
0: This is how the cancer is going.
1: Így terjed a rák.
0: Therefore, please try to make your own dry fruits, vegetables.
1: Csináljatok saját szárított gyümölcsöt, zöldséget.
0: We can make from the good corns, corn, any kind of corn, we can make nice flowers and we can make some different kind of homemade things and we can preserve them, sometime eat this, sometime that.
1: Gabonából, kukoricából jó lisztet lehet csinálni, házi dolgokat azt el lehet tartani.
0: And in that Boston, all doctors say don't eat any sugar. Sugar is one of the cause of the cancer.
1: Bostonban az összes orvos azt mondta, hogy semmi cukrot ne egyél, mert az a rák
0: yes. oka. He's standing, yes, yes, Swami, you can talk as much as you like.
1: És ott megy, láthatjátok a Family Frost autó, azt mondja, Swamiji, beszélhetsz, amit akarsz.
0: All are listening, but when this will open gate.
1: Az mindenki figyel, de mikor az kinyitja az ajtót.
0: So, it is our weakness.
1: Ez a mi gyengeségünk.
0: Humans have more weakness than any.
1: Az embernek több a
0: gyengesége,
1: mint bárkinek, és ez az evés.
0: Yeah. Even our house pet are spoiled.
1: A házi állat.
0: Because of the our weakness.
1: És a mi gyengeségünk miatt.
0: So again we are coming, not only potatoes or something, we shall cook different things.
1: Ne csak krumplit főzzünk, mást is.
0: And that's why I said that when we have big seminars in a small village,
1: kis faluba,
0: in this time of the season,
1: ebben az évszakban,
0: we can request the farmers,
1: megkérhetjük a földműveseket,
0: and because there is so much vegetable they can't eat.
1: Mert annyi zöldség van, hogy nem tudják
0: so they are megérni. Feeding the pigs.
1: A disznókkal etetik fel.
0: And eat the pigs. So maybe we get these vegetables.
1: Akkor megkaphatnánk ezeket a zöldségeket.
0: At the same time I can tell you,
1: azt is elmondhatom,
0: that who came to India, you know, to Rajasthan,
1: aki Indiába jön,
0: in Jordan,
1: Jada.
0: We bought the Jordan land, it is about 600 hectares.
1: Körülbelül 600 hektár jordani terület.
0: 600-700 hectares land.
1: 600-700 hektár.
0: And since the day when we bought the land, there is no any more pesticide.
1: És mióta azt megvettük, semmi növényvédőszer nincs.
0: And our trees.
1: És a fák.
0: Bushes, everything.
1: Bokrok minden.
0: So there is a different kind of vegetables we are using, drying.
1: Másféle zöldségek vannak ott.
0: And this is only that vegetable which is still not sprayed.
1: Olyan zöldség, amit nem permeteznek.
0: That's also in the forest bush.
1: Az erdőben is, a bokrokon.
0: So last year we had this in a vape, in a Strilki, you remember?
1: Múlt évben Strilkiben emlékeztek.
0: And people like it.
1: Szeretik
0: it was good.
1: Az emberek.
0: So this year I brought again for you something.
1: Megint hoztam nektek valamit idén is.
0: I went for only 1 week to India, some work I had to do.
1: Egy hétre mentem csak Indiában, volt ott egy munka.
0: And Mansa Devi said, only take 2 dress and your toothbrush and that's all. Why you need to carry your luggage?
1: Mansa Devi azt mondta, vigyél 2 ruhát meg a fogkefét, minek csomag?
0: Because I have in Delhi ashram, I have Vienna ashram, I have Jaipur ashram, everywhere I have what I need.
1: A, mert hogy az ashramokban, Delhiben, Bécsben, mindenhol megvan, amire szükségem van.
0: I said, okay.
1: Azt mondtam, rendben.
0: But then I was thinking.
1: Aztán gondolkozni
0: kell. And can you imagine I took 2 empty suitcases?
1: 2 üres bőrön.
0: Inside was the soya capsules you make it for the our homeopathics herbals.
1: Homeopátiás kapszulák voltak.
0: Because they are made from soya, not from animals.
1: Szójából csinálják a kapszulát, és nem állati.
0: And our Pushpa in Jordan, she's taking care of the beautiful garden with the organic everything.
1: Jadamban Pushpának egy szép kertje van.
0: So they are so much.
1: Ilyen nagyok.
0: 1/2 kilo.
1: 1/2 kilo.
0: So much, but 1/2 kilo. So I put all in my 2 suitcases, and they, when they were visiting, they said, "Swamiji, so little." I said, "Yes, it's good."
1: Betettem a 2 bőrönbe, azt kérdezték, ilyen
0: kevés. I'm bringing the air from Europe for India.
1: A levegőn keresztül viszem
0: the
1: Európa.
0: Good, India. Clean air for New Delhi from Vienna.
1: Levegőt viszek.
0: So back I brought it 60 kilos or more.
1: Kiló. Hoztam vissza, vagy többet.
0: And Mansa Devi was looking.
1: Így néztem Mansa Devi.
0: So I said, anyhow, I brought it this and we are now making mixing and you can use it, have it.
1: Most használhatjátok.
0: So you create please yourself your few months good food.
1: Néhány,
0: I don't know how, but you have to.
1: Néhány hónap alatt jó ételt csináljatok, nem tudom.
0: Hogy. And if you don't know, then we can, I can tell you.
1: Ha nem tudjátok, majd megmondom.
0: You can from the different grains.
1: Különböző magok, gabonák.
0: Yeah. For example, you know the chickpeas, what we call the chana.
1: Ja, a szójabab. Csicseri borsók, csicseri.
0: And that we can make few different kind of variety for a food.
1: Különböző fajtákat bele lehet tenni az ételbe.
0: Only from that.
1: Csak azt.
0: So like different things we can learn, okay?
1: Különböző dolgokat megtanulhatunk.
0: And if you can get the organic corn,
1: hogyha tudtok hozzájutni bio,
0: then we can make 3 different kinds of varieties for food from this corn.
1: 3 félét gabonát lehet beletenni az ételbe.
0: So we have many, many from our Europe, you know, from here.
1: Innen Európából.
0: And you can have every day different dish.
1: Minden nap más étel.
0: At least you have 10 different dishes.
1: Legalább 10 különböző étel.
0: 10 to 15.
1: 10-15.
0: So, if you eat 2 kind of variety twice a month.
1: Ha 2 félét eszel, 2-szer egy
0: hónapban. Or let's say 3 times a month.
1: Vagy 3-szor.
0: That's not too much.
1: Az nem túl sok.
0: That's healthy.
1: Egészséges.
0: Homemade, yourself.
1: Otthon készült.
0: Buy saját. The vegetables, buy, dry the vegetable, this, clean everything.
1: Szárítsd a zöldségeket.
0: Dry vegetable is better than frozen.
1: A szárított zöldség jobb, mint a fagyasztott.
0: Yes. And also you don't need to consume the electricity.
1: És akkor nem fogyaszt az áramot.
0: For your freezing.
1: A fagyasztóhoz.
0: So we have so many good beans here.
1: Olyan sok jó babféle van.
0: Really. Sometimes I'm wondering that how much variety of the food is here in Europe than in India.
1: És néha csodálkozom, hogy itt többféle étel van, mint Indiában.
0: But we didn't learn, we forgotten.
1: De elfelejtettük.
0: And those our grand

0: So sit in meditation posture.
1: Ülj meditációs ülőhelyzetben.
0: Be comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: If you have problem to sit in meditation posture on the floor, you can sit there on the bench.
1: Ha gondod van azzal, hogy meditációs ülőhelyzetben ülj a talajon, akkor hátul a padra is fölülhetsz.

0: Make yourself comfortable.
1: Kényelmesen helyezkedj el.
0: Adjust yourself in such a comfortable way that during the meditation you will not feel discomfort.
1: Testhelyzetedet olyan kényelmesen állítsd be, hogy a meditáció során ne érezd majd kényelmetlenséget.
0: If you have mantra, then practice. Take your mala in your hand.
1: Ha van mantrád, gyakorold, vedd a máládat a kezedbe.
0: And now close your eyes.
1: És most hunyd be a szemed.
0: Withdraw thyself from the external world.
1: Vonulj vissza a külvilágból.
0: And for the time being, come in this hall. Be aware of your being in this hall.
1: És erre az időre tartózkodj ebben a csarnokban. Légy tudatában jelenlétednek ebben a csarnokban.
0: Feel comfortable. Relax your whole body.
1: Kényelmesen érezd magad, lazítsd el az egész tested.
0: Relax your elbows.
1: Lazítsd el a könyököd.
0: That you are

0: Feel and relax your face muscles.
1: Érezd és lazítsd el az arcizmaidat.
0: Your eyelids gently closed.
1: Szemhéjad lágyan behunyva.

0: Feel the breath, a normal and natural breath flow.
1: Érezd a lélegzeted, normál és természetes lélegzet áramlását.
0: I know that I'm inhaling.
1: Tudom, hogy belélegzem.
0: And I know that I'm exhaling.
1: És tudom, hogy kilélegzem.
0: Relax.
1: Lazíts.
0: Feel your legs.
1: Érezd a lábad.
0: The joints.
1: Az ízületeket.
0: The whole body.
1: Az egész testet.

0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: What is the cause of my thinking?
1: Mi az oka a gondolataimnak?
0: Go in past.
1: Térj vissza a múltba.

0: Why do I think?
1: Miért gondolom?
0: Where is the cause?
1: Hol van az ok?
0: In which direction, in which distance from where this thought is coming?
1: Merről, milyen messziről jön ez a gondolat?
0: Which creates a tension in your brain.
1: Amely feszültséget hoz létre az agyadban.
0: Analyze and relax.
1: Elemezd ki és lazíts.
0: Forgive it.
1: Bocsásd meg.
0: Forget it.
1: Felejtsd el.
0: Become free.
1: Légy szabad.
0: Do you have the power?
1: Van
0: Do you have the energy?
1: Van hozzá erőd? Van hozzá energiád?
0: That do you have the willpower?
1: Megvan az akarat erőd?
0: That you can give up this thought.
1: Hogy feladd ezt a gondolatot?
0: Yes, you can.
1: Igen, meg tudod tenni.
0: Relax and go ahead.
1: Lazíts és haladj tovább.
0: All the vrittis, all the thoughts, all the vrittis.
1: Minden vritti, minden gondolat.
0: Just like the waves on the water.
1: Minden vritti, csak annyi, mint hullámok a vízen.
0: It will calm down.
1: Meg fognak nyugodni.
0: Relax. Relax.
1: Lazíts, lazíts.
0: Physically and mentally.
1: Fizikailag és mentálisan.
0: Emotionally. No sorrow.
1: Érzelmileg. Ne legyenek gondok.

0: don't run again back to that thought which creates in you stress, fear, anxiety, or...
1: Ne szaladj vissza megint ehhez a gondolathoz, amely stresszt, félelmet, idegességet kelt benned.
0: The cause of the thought, the form of the thought,
1: a gondolat oka, a gondolat,
0: the distant of the thought,
1: alakja, a gondolat távolsága.
0: How you can free from this?
1: Hogyan tudsz megszabadulni ettől?
0: Relax.
1: Lazíts.
0: And now bring your awareness at the center of thy brows.
1: Most pedig vidd tudatodat a szemöldökök közötti pontba.
0: And innerly look in the far distance.
1: És bensőleg tekints távolra.
0: From the present to the future.
1: A jelenből a jövőbe.
0: What will be now?
1: Mi lesz most?
0: You are in the beautiful, beautiful park or forest.
1: Egy gyönyörű, gyönyörű parkban vagy, vagy erdő.
0: Or a mountain.
1: Vagy hegyen.
0: Or a beach.
1: Vagy vízparton.
0: Or in the ashram.
1: Vagy az ásramban.
0: Yes. Create your imagination's beauty for the future.
1: Igen. Teremts meg a jövő szépségét. Képzeld el.
0: There are more beautiful, joyful, and divine for the future waiting for you. Open your inner eyes from thy brow center.
1: A jövőben több minden szépség, örömteli, isteni élmény vár rád. Nyisd ki a szemöldökök közti központot.

0: Past is past.
1: A múlt elmúlt.
0: Just be present.
1: Csak légy a jelenben.
0: And your intuition, your beauty, your steps towards the beautiful future.
1: Intuíciód, a szépséged vezet téged a jövő szépsége felé.
0: What did I think?
1: Mit gondoltam?
0: What do I think?
1: Mit gondolok?
0: And what should I think?
1: És mit gondoljak?
0: Past, present and future.
1: Múlt, jelen és jövő.
0: Remain on the presence.
1: Maradj a jelenlétben.
0: Open your eyes in that far distance about the future.
1: Szemeddel a jövő messzi távlatára tekints.
0: You can create. You can realize. You can achieve.
1: Létrehozhatod, megvalósíthatod, elérheted.
0: Yes, you have. You have that future.
1: Igen, megvan neked, megvan az a jövő.

0: Purify your energy.
1: Tisztítsd meg az energiádat.
0: All the malas, the impurity of the past in your body, in your thoughts, in your feelings, in your mind. Clean out.
1: Minden malát, tisztátalanságot a testedben, gondolataidban, érzéseidben.
0: Enter in the purity.
1: Tisztíts meg. Lépj be a tisztaságba.
0: By your each and every heartbeat.
1: Minden szívdobbanásoddal.
0: With your each and every breath.
1: Minden lélegzeteddel.
0: And with each and every thought.
1: És minden egyes gondolatoddal.
0: Is connected, directed towards purity.
1: A tisztasághoz kapcsolódsz.
0: Divinity.
1: Az isteniséghez.
0: Spirituality.
1: A lelkiséghez.
0: And realization.
1: És a megvalósításhoz.
0: Get out of the darkness of the past.
1: Kerülj ki a múlt sötétségéből.
0: And wake up in the dawn of the future.
1: És ébredj fel a jövő hajnalán.
0: Go ahead with your mantra.
1: Haladj előre a mantráddal.
0: Light, harmony,
1: fény,
0: energy,
1: harmónia,
0: clarity,
1: energia, tisztaság,
0: confidence,
1: bizalom,
0: the joy,
1: az öröm.

0: In the ordinary space,
1: belső teretben,
0: imagine beautiful the dawn rising.
1: Képzelj el egy gyönyörű szép,
0: or a beautiful flame.
1: Hajnali napfelkeltét, vagy egy csodálatosan szép lángot.
0: Remain on this beautiful light.
1: Maradj emellett a szép fény mellett.
0: Light of the candle or dipak or the dawn.
1: A gyertya vagy a dipak, vagy a hajnal fénye mellett.
0: Relax all the tensions.
1: Lazíts el minden feszültséget.
0: Relax your jaw.
1: Lazítsd el az állkapcsodat.
0: Relax your temples near your ears.
1: Lazítsd el a halántékodat a fül mellett.
0: Try to relax your whole brain center.
1: Próbáld meg ellazítani összes agyközpontodat.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: happiness,
1: boldogság,
0: divine feelings,
1: isteni érzések,
0: confidence,
1: bizalom.
0: Feel the shelter of our all the past masters.
1: Érezd a mi minden múltbéli mesterünk védelmét, menedékét.
0: Feel under the shelter of Mahaprabhuji, Devpuriji and Guruji.
1: Mahaprabhuji, Devpuriji és Guruji védelmét.
0: That is a final place for us.
1: Ez a végső hely számunkra.
0: To the Brahmaloka.
1: A Brahmaloka.
0: Relax.
1: Lazíts.

0: And now feel your breath again.
1: Most érezd újra a légzésed.
0: Feel the whole body.
1: Érezd az egész testet.
0: Full of the energy.
1: Megtelve energiával.
0: Feel the expansion and contraction of the trunk of the body.
1: Érezd a törzsed kiterjedését és összehúzódását.
0: Be aware of your being here.
1: Légy tudatában itt létednek.

0: And deep inhale and exhale.
1: És mély belégzés és kilégzés.
0: And we will chant Om three times.
1: És az Ómot fogjuk háromszor zengetni.
0: Deep inhale.
1: Mély belégzés.

0: Move your hands, fold your palms.
1: Mozdítsd meg a kezed.
0: Rub your palms.
1: Tedd össze a tenyered, dörzsöld össze a tenyered.
0: Place the hands on the face.
1: Tedd a tenyered, kezed az
0: arcodon. Gently massage your eyelids.
1: Finoman, lágyan masszírozd meg a szemed.
0: Open your eyes.
1: Nyisd ki a szemed.
0: And bend forward.
1: És hajolj előre.
0: Stretch your back and fold.
1: Nyújtsd ki a hátad.
0: Touch your head on the ground.
1: A fejed hajtsd a talajra.
0: Feel the circulation.
1: Érezd a keringést.
0: Towards the face muscles.
1: Az arcizmok irányába.
0: The brain.
1: Az agy irányába.
0: Feel relaxing again.
1: Érezd, hogy ellazulsz.
0: Bring your hands on the back.
1: Kezedet vidd hátra, a hátadra.
0: And keep your head on the ground.
1: A fejedet tartsd a talajon.

0: Again, release your hands. Put your hands near the head on the ground and slowly, with the help of the hands, get up.
1: Újra engedd el a kezedet, vidd vissza a tenyeredet a talajra a fej mellé, és lassan a kezedre támaszkodva emelkedj föl.
0: Hari Om. The vrittis which we have in our memory,
1: a vrittik, amik jelen vannak az emlékeinkben,
0: the thoughts,
1: a gondolatok,
0: which is circling in the whole our three bodies,
1: amelyek keringenek egész mindhárom testünkben,
0: physical body, mental body and subtle body,
1: a fizikai testben, a mentális és a finom testben.
0: And these fixed ideas, the fixed thoughts,
1: és ezek a fixa ideák,
0: which is dwelling in these three bodies,
1: ezek lakoznak ott a három testben.
0: It's like a virus.
1: Olyan ez, mint a vírus.
0: And this only can be taken out through the meditation and mantra.
1: És ez csak meditációval és mantrával lehet eltávolítani.
0: It's not difficult to get out. Sometimes it's a fixed ideas.
1: Néha nem nehéz kijutni abból. Ezek fix ideák.
0: That we are searching somewhere outside.
1: Amelyre valahol kívül keressük a megoldást.
0: And we are fixed, we said, yes, this is that.
1: És azt mondjuk, hogy igen, ez az, erre rögzülünk.
0: But when the reality will come,
1: de amikor a valóság megérkezik,
0: then we will know that we were searching on the wrong place.
1: Akkor tudni fogjuk, hogy rossz helyen kerestük.
0: Therefore, meditation,
1: ezért a meditáció,
0: but we have to analyze all each and every our feelings or the thoughts.
1: De ki kell elemeznünk minden egyes érzésünket vagy gondolatunkat.
0: From where the thoughts began.
1: Honnan kezdődött a gondolat?
0: Very in beginning.
1: A legesleg elején.
0: Where was the cause of this?
1: Hol volt az oka mindennek?
0: You meet someone,
1: találkozol valakivel,
0: somewhere,
1: találkoztál valahol,
0: and you are happy and you like it.
1: Boldog vagy és örülsz ennek.
0: But you should know that on that point there began both.
1: De tudnod kell, hogy akkor abban a pillanatban mind a kettő elindult.
0: That both are the uthan and patan.
1: Uthán és patán egyaránt.
0: You see the uthán.
1: De az uthánt látod.
0: But patán is hidden.
1: De a patán ott van rejtve.
0: When it is not in your destiny.
1: Ha nincsen benne a sorsodban.
0: And it is not meant for you.
1: És nem neked van.
0: That time it happens that patán which was underground, in the unconscious level.
1: Nem neked van számva, akkor előfordulhat, hogy a patán, ami rejtve volt, ami a tudatalatti szintjén volt.
0: But we were not aware.
1: És nem voltunk ennek tudatában.
0: Now that patán is coming up.
1: Most azonban ez a patán.
0: And that uthán is sinking in the water down.
1: Ez a patán föltör, előretör, és az után pedig elkezd süllyedni a vízbe.
0: So these are the waves of those vrittis.
1: Ezek a hullámok, azoknak a vrittiknek a hullámai.
0: Which was not meant for you.
1: Amelyek nem a te számodra teremtettek.
0: But you did. And that is the cause of suffering.
1: De te megtetted, És ez az oka a szenvedésnek.
0: That create the stress.
1: Ez hozza létre a stresszt.
0: That creates the heart disease.
1: Ez hozza létre a szívbetegséget.
0: That creates the stomach problems.
1: Ez hozza létre a gyomor problémákat.
0: That creates the our livers, all organs in the body.
1: A májnak és a test minden szervének ez okozza a betegségét.
0: Our glands.
1: A mirigyeknek.
0: And those who have lots of emotional problem which is swallowing down.
1: És akiben sok érzelmi probléma van, amelyet lenyel,
0: then we are overloading our thyroid gland.
1: Annak túl van terhelve a pajzsmirigye.
0: And then we have the thyroid problem.
1: És akkor megvan a pajzsmirigy probléma.
0: Must not be only this case. There can be some other case too.
1: Nem biztos, hogy csak ez az eset van, lehet más eset is.
0: But mostly is that unspoken to thyself to clear up. No one can clear up when you speak to somebody.
1: De többnyire ez a kimondatlan, ami a magad számára kimondatlan, mert nem tudja más megtisztítani, ha másnak mondod el.
0: So it is within us.
1: Ez bennünk van.
0: And only we can solve the problem.
1: És csak mi magunk.
0: We can bring the clarity.
1: Mi tudjuk elhozni a tisztaságot.
0: And so that's very important. The meditation.
1: Ezért nagyon fontos a meditáció.
0: And it's very important. You realize in that deep level of meditation.
1: Nagyon fontos megvalósítani ezt a meditáció mély szintjén.
0: And yes, you can solve.
1: És igen, meg tudod oldani.
0: Or you can achieve.
1: Vagy el tudod érni.
0: Nothing is impossible.
1: Semmi sem lehetetlen.
0: Everything is possible.
1: Minden lehetséges.
0: Therefore it is said.
1: Ezért azt mondják.
0: Take time.
1: Szánd rá az időt.
0: And Guru Kripa.
1: És a Guru Kripa.
0: It will bring us to that light, that Brahmaloka, that Bindu.
1: Elvisz minket ahhoz a fényhez, a Brahmalokához. Sikerülni fog.
0: So it is said.
1: Tehát
0: clear up the problems.
1: Azt mondják, hogy tisztítsd meg a problémákat.
0: Remove my chinta. Chinta means worries.
1: Távolítsd el a csintákat bennem. Chinta a gondok, problémák, aggodalmak.
0: So this chinta is like a fire.
1: Ez a csinta olyan, mint egy tűz.
0: That fire which is burning the body, the crematorium.
1: Az a tűz, amely a holtesteket égeti el a krematóriumba.
0: But that fire can burn our body quickly.
1: De az a tűz a testünket gyorsan elégeti.
0: But another fire is called chinta.
1: De ez a másik tűz a chinta.
0: And this chinta is burning you slowly, slowly, slowly to the end.
1: De ez a csinta lassan, lassan, lassan éget el téged a végéig.
0: So that kind of chinta.
1: Tehát ez a csinta.
0: That worries.
1: Ez az aggódás.
0: Is killing us slowly, slowly.
1: Lassan, lassan gyilkol meg bennünket.
0: Therefore it is said.
1: Ezért azt mondják.
0: Guru.

0: Gurudev.
1: Az van-e bhajanban, hogy Gurudev?
0: I am under your shelter.
1: A te menedékedben vagyok.
0: Remove my worries.
1: Távolítsd el az aggodalmaimat.
0: Karke daya, o merciful. Please be merciful to me.
1: Karke daya, ó könyörületes, légy kegyes hozzám.
0: Beda tum pár laga dena. Please bring my boat from this ocean to the mainland.
1: Kérlek, vezesd a hajómat az óceánból a partra.
0: When the little child is scared.
1: Amikor a kisgyerek megijed.
0: And very restless.
1: És nagyon nyugtalan.
0: Then it comes to the lap of parents.
1: És a szülők ölébe kerül.
0: And child worries gone.
1: A gyermek aggodalma eltűnik.
0: So the child surrenders itself in the lap of the parents.
1: A gyermek átadja magát a szülők ölében.
0: Similarly, we surrender our worries at the shelter of Gurudev's holy feet.
1: Így mi is átadjuk magunkat, aggodalmainkat Gurudeva menedékében.
0: And that shelter we can have through meditation.
1: Hogy távolítsa el. És ez a menedék a meditációban

0: immediately in our heart and in our thoughts, in our feelings and our visions. Today,
1: azonnal megjelenik a szívünkben, azonnal megjelenik a gondolatainkban, hogyha így meditálunk, ahogy ma meditáltunk.
0: So, wish you all the best.
1: Tehát a legjobbakat kívánom nektek.
0: And good evening, Father.
1: És további jó estét.
0: Bless you in the name of our lineage.
1: Megáldalak benneteket Mesterláncunk nevében.
0: Om Shanti. Hari Om.

0: De a Svarga Rohiniig nem jutott el.
1: Otherwise he would not have come back.
0: Különben nem jött volna vissza.
1: Because then, so it was wonderful.
0: Csodálatos volt.
1: We must have a helicopter company.
0: Kell egy helikopter társaság.
1: That we can at least go and have a darshan.
0: Hogy legalább oda mehessünk és darshanban részesüljünk.
1: I flew once.
0: Egyszer elrepültem ott.
1: So it was nice, thank you.
0: Szép volt.
1: The last week program is now completing.
0: Az első heti programnak most beteljesedik.
1: And new is beginning.
0: Az új pedig kezdődik.
1: You are all blessed one.
0: Mindannyian áldottak vagytok.
1: That you had opportunity to be here and to know more and more.
0: Megvolt a lehetőségetek, hogy itt lehettetek, és egyre többet és többet megtudtatok.
1: And now beginning one week more, there will be more and more.
0: És még egy hét kezdődik, és ezen is még több és több lesz.
1: So don't think that with one lecture what Swamiji spoke is enough.
0: Ne gondold, hogy egy előadás, amit Swamiji tartott, az elég.
1: One week lectures, that's more than enough.
0: Egy heti előadás, az több, mint elég.
1: Next week we need not to come.
0: A következő hétre már nem kell eljönnünk.
1: Because whatever is to be spoken, he spoke it.
0: Mert amit el kellett mondani, már elmondta.
1: So I would like to give clearance.
0: Hogy szeretném tisztázni.
1: In Jaipur Ashram, Guruji was there.
0: A Jaipuri Ashramban ott volt Guruji.
1: This is about in 1967.
0: 1967-ben.
1: So one man came and he was making some poems and writing something.
0: Jött egy ember, aki költő volt.
1: But he had difficulties.
0: De nehézségei támadtak.
1: So he came to Guruji because Guruji was very great singer, poet, writer, etc.
0: Elment Gurujihoz, mivel Guruji nagyszerű énekes volt, költő és író.
1: So that man said, Guruji, all great saints, they have already spoken.
0: És azt mondta Guruji, a nagy szentek már mind elmondták.
1: Bhajans from Surdas, Kabir Das, Ram Das, Mahaprabhuji, Devpuriji, you, etc. He mentioned many, many names.
0: Surdas, Kabir Das, Mahaprabhuji, Devpuriji, és te is sok más nevet említett.
1: Now what should we do?
0: Most már mit csináljak?
1: They took all the cream.
0: Kivették az összes tejszínt.
1: And what left after the cream we call buttermilk.
0: És mi maradt?
1: Means our butter is taken out and chas remains.
0: A vajat kiszedték és a savú maradt.
1: Guruji said yes. It is like that.
0: Guruji azt mondta, igen, így van.
1: But Guruji said but.
0: De Guruji azt mondta, de.
1: Then he began to listen.
0: És akkor elkezdett hallgatni.
1: I was young than today, a little bit.
0: Fiatalabb voltam egy kicsit, mint most.
1: So I had no ideas about so many bhajans.
0: Nem ismertem ennyi bhajant.
1: My interest was only Guruji seva.
0: Az egyetlen érdeklődésem Guruji szévája volt.
1: So I was lucky enough that I had 10-15 minutes to sit down near him.
0: És szerencsésnek éreztem magam, ha volt 10-15 percem, hogy leüljek mellé.
1: Guruji had three things. First work.
0: Guruji-nak három dolga volt, az első a munka.
1: Second, read something.
0: Második, olvasni valamit.
1: And if you are not doing this, then sit down and make mala mantra.
0: És ha ezt a kettőt nem csinálod, akkor ülj le és ismételd a mantrád.
1: No gossiping.
0: Ne plegy.

0: Guruji said, keep them busy. When your disciples or they are not busy, then comes different thoughts.
1: Guruji azt mondta, foglald le a tanítványaidat, hogyha nincsenek elfoglalva, akkor különböző gondolatai
0: kívülnek. But that day I was lucky, I could sit without anything.
1: De aznap szerencsés voltam, és oda ülhettem.
0: So Guruji said in Hindi, nice poem.
1: Guruji azt mondta hindiul, egy szép verset.
0: Makkhan khaya to kya hua, dhenu hamare paas. चारा डालो प्रेम का दो दिन और रात. You understand from my so many lectures, no?
1: You don't understand.
0: So Guruji said, if they have eaten butter or the cream,
1: lehet, hogy megették a vajat és a tejszínt.
0: What is that?
1: De ez mi?
0: Is that all?
1: Ez nem minden.
0: Dhenu hamare paas. Still the cow is with us.
1: A tehén még velünk
0: they
1: van.
0: Ate the butter, not the cow.
1: A vajat ették meg, nem a tehenet.
0: Chara dalo prem ka, feed with the love.
1: Etest szeretettel. The cow.
0: Duo din aur raat, milk day and night.
1: És akkor éjjel-nappal fejheted.
0: So, Saraswati Vidya, the knowledge, has no end. Never say is enough.
1: Tehát Saraswatinak a tudásnak nincs vége.
0: Now I will search somewhere else.
1: Most valahol máshol keresem.
0: Saraswati Vidya is endless.
1: A Saraswati Vidya végtelen.
0: Therefore knowledge you cannot measure with the centimeters or kilograms.
1: A tudást nem mérheted se centiméterrel, se kilóval.
0: That is endless.
1: Végtelen.
0: So makkhan khaya to kya, they eat this much butter or no problem.
1: Megették a vajat, nem baj.
0: Dhenu hamare paas, that cow is still with us, our buddhi.
1: A tehén, a buddhink még velünk van.
0: Our buddhi, our intellect, the knowledge.
1: Az intellektusunk, a tudásunk.
0: Chara dalo prem ka, feed this with the devotion, with the love.
1: Ezt szeretettel és odaadással etesd.
0: And you can milk this day and night.
1: És akkor éjjel-nappal tejet ad.
0: Whenever you want, you can write
1: amikor
0: bhajans,
1: akarod,
0: books. Therefore, everything is there.
1: Amikor akarod, írhatsz bhajanokat, könyveket,
0: I wouldn't have imagined
1: nem képzeltem,
0: when I was writing or talking about chakras,
1: hogy amikor a csakrákról beszéltem,
0: which you have beautiful book, Hidden Powers in Humans.
1: Amiről megvan a nagyszerű könyvetek, az emberben rejlő erők.
0: Now, 8 days continuously, twice a day, we had one hour lecture or more on Manipur.
1: És most 8 napja, naponta kétszer van egy-egy órás előadás a Manipurról.
0: And you think now we learned enough.
1: És azt gondolod, hogy most már eleget tudunk.
0: The Manipur is just now I open the chapter.
1: De még csak most kezdtem el a Manipur
0: fejezetet. It took me 8 days to give the glimpse of the Manipur chakra.
1: 8 napba tellett, hogy csak egy kis bepillantást adjak a Manipur
0: chakrába. So the things will come still more and more.
1: Hogy még egyre több és több dolog jön.
0: Manipur chakra is the center of our life, foundation of our life.
1: A Manipur chakra az életünk központja és alapja.
0: The beginning of our life.
1: Az életünk kezdete.
0: The existence of our life.
1: Az életünk létezése.
0: And its immense of abilities, the energy is there.
1: Rengeteg képesség és energia van ott.
0: That's why we call Manipur.
1: Ezért hívjuk Manipurnak.
0: Money is a jewel.
1: Money az ékszer.
0: The jewels of the wisdom.
1: A bölcsesség ékkövei.
0: The jewels of the energy.
1: Az energia égkövei.
0: Jewels of that richness.
1: A gazdagság égkövei.
0: Material richness is temporary.
1: Az anyagi gazdagság időleges.
0: But that spiritual and form of the energy is endless.
1: De a spiritualitás az energia formájában végtelen.
0: So money is that jewel.
1: Mani ez az ékkő.
0: And Pur is the city.
1: Pur pedig a város.
0: Or the mines.
1: Vagy a bánya.
0: Where there are only the diamonds.
1: Ahol csak gyémántok vannak.
0: Or that endless ocean.
1: Vagy a végtelen óceán.
0: On the bottom, all the jewels are there.
1: Aminek az alján ott vannak az égkövek.
0: The pearls.
1: A gyöngyök.
0: The pearls of nectar.
1: A nektár gyöngyei.
0: Those are lying in our within our body.
1: Ezek mind a mi testünkben vannak.
0: Tija sadhan sat sampatti kahiye jinse hove anand apara. From Raj Yoga, the third point.
1: Raja Yoga harmadik pontja.
0: That the third sadhana practice is that.
1: A harmadik sadhana, a harmadik gyakorlat.
0: If you do that, that's called sat sampatti.
1: A sat sampatti.
0: Sampatti is the treasure.
1: Sampatti a kincs.
0: Wealth.
1: Vagyon.
0: Richness.
1: Gazdagság.
0: Happiness.
1: Boldogság.
0: Health.
1: Egészség.
0: Etc.
1: És így tovább.
0: So there are six kind of jewels lying there.
1: Hat ékszer van ott, hat ékkő.
0: Samdam sradha. Aur titiksha kar uparati samadhan vichara. These are the six treasures within ourselves.
1: Ez a hat kincs bennünk.
0: But if you think in the Western world, then you call money the money.
1: De ha nyugati világban gondolkozol, akkor a money a pénz.
0: And without money, it is a poor.
1: És pénz nélkül szegény vagy.
0: So you have known that you did not discover that the treasure within thyself. That's why you are poor.
1: És akkor tudod, hogy nem fedezted föl magadon a kincset, ezért vagy szegény.
0: So, let's come to the Manipur.
1: Hogy menjünk a Manipurhoz.
0: So then, it's only who have the money, they are the poor.
1: És akkor csak akinek pénze van, az a szegény.
0: Those who have no money, they are the rich.
1: Akinek nincs pénze, az gazdag.
0: Who is the happy and rich is content.
1: Aki boldog és gazdag, az elégedett.
0: Who is unhappy and poor always asked more and more and more.
1: Az boldogtalan és szegény, aki mindig többet és többet akar.
0: The desires has no end and desires makes us poor.
1: A vágyaknak nincs végük és a vágyak tesznek szegényi.
0: Therefore when we speak about ananta, the endless universe.
1: Ezért beszélhetünk az Anantáról, a végtelen univerzumról.
0: Shunyakash, that akash is void.
1: Ez az akash üres.
0: There's nothing.
1: Nincs ott semmi.
0: Nothingness.
1: Semmi.
0: No stars, no planets, no sun, no moon.
1: Nincsenek csillagok, bolygók, se nap, se hold.
0: That is called the akasha, endless.
1: Ezt hívják akásának, végtelennek.
0: And we are that one.
1: Mi vagyunk azok.
0: Our one self is that one.
1: Ami önvalunk az.
0: So that's why when we come to the Brahmaloka,
1: amikor eljutunk a Brahmalokába,
0: then we are happy.
1: Boldogok vagyunk.
0: Because there is only one.
1: Mert csak egy dolog van.
0: And that's you.
1: Az te vagy.
0: So you need not to say I'm lonely.
1: És akkor nem mondhatod, hogy egyedül vagy.
0: To whom do you blame that you are lonely?
1: Kit hibáztatsz, hogy egyedül vagy?
0: All in you and you are in all, one in all in one.
1: Te mindenben vagy és minden benned van, egy mindenben és minden.
0: And that is not in this form like body.
1: De ez nem a testek alakjában van.
0: This is the cosmic consciousness.
1: Ez a kozmikus tudat.
0: One is Gagan drasya, equal like a sky.
1: Egység, egyenlő, mint az ég.
0: And from there, ekoham bahushyami, I am one and multiply. And the cause of this It happens that awoken the sound, Nāda Rūpa Parabrahma.
1: És onnantól kezdve én egy vagyok, és megsokszorozom magam, és így ébredt a hang.
0: That Nāda, that resonance. And we are that waves of that resonance.
1: Ez a hang egy rezgés, és mi ennek a rezgésnek a hullámai vagyunk.
0: We are the tarang of that resonance when a peaceful one, beautiful pond, you throw one little stone in the middle and you see waves like a disc.
1: Mint amikor egy nyugodt tóba bedobsz egy követ, és látod a hullámokat, mint egy lemezt.
0: One small stone creates so many waves, that's called taranga.
1: Egy kicsi kavics annyi hullámot generál, ez a taranga.
0: In this small, there are hundreds and hundreds of the waves.
1: Egy kis kavics és több száz hullám.
0: That was the ideas to make a disc compact. Disc,
1: ez,
0: no?
1: Ez CD. Volt a CD lemez mögött az ötlet.
0: Because you put something compact inside.
1: Mert valami kompakt dolgot laktál be.
0: Similarly, the nāda, omkār vindu sayuktam nityadhyayanti yogina kāmdam mokṣdam cīva omkarāya namo namaha, the glory of that om, that sound.
1: És hasonló az omnak, a hangnak a dicsősége.
0: So we are that taranga, we are that waves of the ocean.
1: Mi vagyunk az a taranga, az óceán hulláma.
0: Waves comes to the beach and again merges into it.
1: A hullámok kimennek a partra, és aztán újra beleolvadnak.
0: Ocean is breathing.
1: Az óceán lélegzik.
0: Ocean is life, living.
1: Az óceán él.
0: And within that living endless creatures.
1: És azon belül pedig végtelen sok teremtmény.
0: And you imagine how the gentle ocean water watches your body.
1: És elképzeled, ahogy a gyengéd óceán víz mossa a testet.
0: When these waves are flowing over your body.
1: Ahogy átfolynak a testeden.
0: That water element is on this earth.
1: Ez a vízelem itt van a földön.
0: All the creatures are originated from one light of that one God.
1: Minden teremtmény annak az egy Istennek a fényéből származik.
0: So you have reached the beach.
1: Eléred a partot.
0: And now you will go back.
1: És aztán visszamész.
0: To become one with that endless one.
1: Hogy egyével a végtelennel.
0: But someone comes and takes one bucket water away.
1: De valaki jön és elvisz egy vödör vizet.
0: Other one comes and takes one tanker full away.
1: És van, aki egy teljes tartálynyit elvisz.
0: The heat comes, the para rises up.
1: Jön a meleg és felszáll a pára.
0: And so we are becoming individual. Every drop of the rain becomes individual, but again unites together to unite a creek into the river and the ocean. And that is the process of the life on this earth.
1: És így leszünk egyéniek, minden csepp egyéni, minden esőcsepp, de aztán egyé válnak patakként, és befolynak a folyóba, az óceánba. Ez a földön az élet.
0: So our navel is not our navel.
1: A köldökünk nem a köldök.
0: That is the navel of the universe.
1: Hanem az univerzum köldöke.
0: That is the center of the universe.
1: Az univerzum központja.
0: Because you come from there.
1: Mert onnét jött.
0: So when we see our past lives,
1: amikor a múlt életeinket látjuk.
0: Go back, go back, go back. You come to that navel.
1: Menj vissza, vissza, vissza, és eljutsz.
0: Nabhi Kamal. That is a Nabhi Kamal.
1: Ez a Nabhi Kamal.
0: Beautiful.
1: Csodálatos.
0: So Manipur Chakra, still we just open the chapter. Next week you will see, wow, my God.
1: Még csak most nyitottuk ki a Manipur Chakra fejezetét, a következő héten majd.
0: Swamiji, why I didn't know that before?
1: Swamiji, ezt miért nem tudtam eddig?
0: But slowly, slowly.
1: De lassan, lassan.
0: Slowly, slowly. You have beautiful dish in front of you. And you are very hungry.
1: Van egy finom étel előtted, és nagyon éhes vagy.
0: You cannot eat all at once.
1: Nem tudsz mindent egyszerre megenni.
0: Bite by bite, slowly.
1: Csak falatonként, lassan, lassan.
0: This will go. So we have the space, limited space.
1: Véges a terünk.
0: So it will come again. Manipur chakra.
1: Hogy újra a Manipur chakra jön.
0: The strength of the Manipur chakra is the Vajranadi.
1: A Manipur chakra ereje a Vajranadi.
0: And the Vajranadi is the mighty, mighty power.
1: A Vajranadi egy hatalmas erő.
0: And other these three channels.
1: A többi három csatorna.
0: Lida, Pingala and Sushumna. The left sympathetic and parasympathetic.
1: A bal a szimpatikus, a jobb a parasympatikus.
0: And the consciousness, the central nerve.
1: És a tudatosság, a központi idegrendszer.
0: These are supplying, controlling, balancing the pranas.
1: Ők látják el, kontrollálják és kiegyensúlyozzák a pranát.
0: Subtle energy in our body.
1: A finom energiákat a testünkben.
0: Five pranas and five sub-pranas.
1: Öt prana és öt alprana.
0: Without this prana, we can't move even our eyelid.
1: Ezek nélkül a pránák nélkül még a szempillákat se tudjuk megmozdítani.
0: Without prana, we can't move our lips.
1: Az ajkainkat sem tudjuk megmozdítani.
0: It is that prana and apan both supports our diaphragm to expand and contract.
1: Ez a prána és az apána, ami ellátja a rekeszizmunkat, hogy a tüdőn kitáguljon és összehúzódjon.
0: It is that prana and apana which helps our heart muscles to work, expand and contract.
1: Ez a prána és apána az, ami segíti a szívizmainkat, hogy működjenek.
0: Either in pran shakti or apan shakti, avrodha comes. Avrodha means obstacle.
1: A prána és az apána shaktiban is vannak akadályok.
0: Avrodha means blockage.
1: Avrodha az akadály, a gát.
0: Avrodha means disbalance.
1: Kiegyensúlyozatlanság.
0: So either in prana or apana.
1: Vagy a pránában, vagy az apánában.
0: There is a disbalance.
1: Kiegyensúlyozatlanság.
0: So one of prana is not supplying enough strength, and that is a heart attack.
1: Az egyik prána nem ad elég erőt, és akkor van szívroham.
0: Similarly, these five pranas and upapranas are divided. They are specially responsible for heart, for eyes, for eyelids, and for brain, etc.
1: És úgy az pránának és upapránának megvan az a része, ami felelős a szívért, a szemért, az agyért, és így tovább.
0: Don't think only about prana.
1: Ne csak a pránára gondolj.
0: Prana is that incoming energy, incoming force.
1: A prána a bejövő erő.
0: But when we take oxygen, all kind of pure energy, and then we exhale the toxins.
1: Amikor oxigént veszünk magunkhoz, akkor a tiszta energiát veszünk magunkhoz, de kilélegezzük a mérgeket.
0: But how are you exhaling?
1: De hogyan lélegzel ki?
0: That exhaling is apan shakti, apan prana.
1: A kilégzés az apana shakti, apana prana.
0: Between there is a ventil.
1: A kettő között van egy szelep.
0: And this ventil have a great duty.
1: És ennek a szelepnek nagy feladata van.
0: To block incoming breath or outgoing breath.
1: Hogy megállítsa a kijövő vagy a bemenő légzést.
0: And when the apana and prana does not coordinate,
1: és amikor a prana és az apana nincs összehangolva,
0: then you can't breathe anymore.
1: Akkor nem tudsz lélegezni többé.
0: Also, similar things can happen that you cannot pass urine.
1: Vagy ugyanez van, hogyha nem tudsz vizelni.
0: So this is, you are a doctor here, many, so you know better than me.
1: Sok orvos van itt, jobban tudjátok, mint
0: én. I'm not a doctor.
1: Én nem vagyok orvos.
0: But I am the cosmic surgeon, Holy Guruji said.
1: Hanem a kozmikus sebész, Holy Guruji.
0: So, I'm working on the cosmic level.
1: A kozmikus szinten dolgozom.
0: And therefore, this is the subject of the cosmic, not this earthly.
1: Ez egy kozmikus téma, nem a földi.
0: So that energy of the Manipur.
1: Manipur energiája.
0: When you came first time to the mother's body,
1: amikor először az anya testébe lépsz,

0: You came as a seed of the water.
1: Akkor mint egy vízmagja jöttél.
0: And that was the navel.
1: És ez volt a köldök.
0: It began entire creation, this physical creation, from that point.
1: Az egész fizikai teremtés ebből a pontból indul.
0: That seed expand.
1: Ez a mag kiterjed.
0: Embrace the mother's body.
1: Átöleli az anyatestet.
0: Like the seed grows, there are two parts when seed is growing.
1: Amikor a mag nő, akkor két része van.
0: One becomes a root.
1: Az egyikből gyökér lesz.
0: And one becomes the branches, the trunk.
1: A másikból pedig a törzs és az ágak.
0: So roots searches the energy from mother's body.
1: A gyökerek keresik az energiát az anyatestében.
0: And the outer part searches the prana's cosmic energy.
1: A külső rész pedig a kozmikus energiát, prana.
0: The seed have to die to live, to exist, to multiply.
1: A magnak meg kell halnia, hogy éljen, létezzen, szaporodjon.
0: So it is in Bible also said, someone told me that it is said you have to die to live.
1: A Bibliában is azt mondják, hogy meg kell halnod, hogy élj.
0: So the seed have to die to live as a tree and give more seeds.
1: A magnak meg kell halnia, hogy éljen, mint fa, és még több magot hozzon.
0: And so our navel, one part expands and embraces mother's body to get the nutrients.
1: A köldökből a magnak az egyik része kiterjed és átleli az anyatestét, hogy onnit szerezzen tápanyagot.
0: Other part is connecting to the Sushumna Nadi.
1: A másik rész pedig a Sushumna Nádival áll kapcsolatban.
0: So first is developing intestine, spine and the brain center.
1: Tehát először az emésztőrendszer, a gerinc és az agyközpontok fejlődnek.
0: So navel, it goes from the navel.
1: A köldökből indul.
0: So that is what in mythological picture that Brahma is residing on the lotus which comes out of Vishnu's navel.
1: Ez az a mitológiai kép, hogy Brahma azon a lótuszon ül, ami Vishnu köldökéből hajtott ki.
0: Vishnu lives in milky ocean, an ocean of the nectar.
1: Vishnu a tejóceánon, a nektár óceánján él.
0: And that is the water.
1: Ez a víz.
0: So that fire, that is a fire energy, and that cannot exist without water.
1: És ott a tűzenergia, ami nem létezhet víz nélkül.
0: So it is not that Brahma was created from the navel of the Vishnu.
1: Nem arról van szó, hogy Brahma Vishnu köldökéből keletkezett.
0: But that lotus came out of the Vishnu.
1: Hanem a lótusz jött ki Vishnuból.
0: And Shiv gave the place to the Brahma on that lotus.
1: És Shiva adott helyet Brahmának ezen a lótuszon.
0: Now here, Shiva is the consciousness.
1: És itt Shiva a tudat.
0: Brahma is the intellect.
1: Brahma az intellektus.
0: Which is on our head.
1: Ami a fejünkben van.
0: And this lotus is coming from the navel, which is a Vishnu.
1: A lótusz pedig a köldökünkből jön, ami Vishnu.
0: And that's why the Vishnu is also not known as Nabhi.
1: Ezért Vishnut is Nabhinak hívják.
0: So these are drawn as symbols, mythological symbols.
1: Tehát ezek mitológiai szimbólumok.
0: Otherwise this science will disappear.
1: Különben ez a tudomány eltűnne.
0: So we have to take the essence of it.
1: Ki kell vennünk a lényegét.
0: Not on that, different things.
1: Nem a más dolgokat.
0: So let's proceed further with the Manipur chakra in this week.
1: Úgyhogy ezen a héten folytatjuk a Manipur chakrát.
0: And Vajranadi.
1: A Vajranadit.
0: The Vajranadi is the roots.
1: Vajranadi a gyökerek.
0: And Ida Pingala Sushumna is now creating these three, Brahma, Vishnu and Shiva.
1: Az Ida Pingala és a Sushumna teremti meg a Brahmát, Vishnut és
0: Shiva. So Shiva consciousness is that our knowledge, the Buddhi, that is a Brahma.
1: A Shiva tudat, ami tudásunk, intellektusunk.
0: So, tomorrow, and evening, nobody asked me to speak, I just came sit and begin to speak.
1: Úgyhogy majd este és holnap folytatjuk. Senki nem kért, hogy beszéljek, csak bejöttem és elkezdtem.
0: Therefore we have to come to different.
1: Úgyhogy más dolgok kellene.
0: So those who are leaving today,
1: akik elmennek ma,
0: wish you good journey.
1: Jó utat kívánok.
0: Take care.
1: Vigyázzatok.
0: And you know, some countries have today school holidays.
1: Bizonyos országokban ma iskolai szünet van.
0: And they think they have big cars.
1: És vannak nagy autók.
0: And they want to come quickly to the Adriatic coast.
1: És gyorsan le akarnak érni az Adria partra.
0: And they think they can overtake nicely.
1: És azt gondolják, hogy szépen meg tudnak előzni.
0: They can overtake.
1: Meg tudnak előzni.
0: But they can't overtake who's coming in the front.
1: De azt nem tudják megelőzni, aki szembe jön.
0: So please take care.
1: Legyetek óvatosak.
0: Is many accidents happens in this school holidays time.
1: Sok baleset történik az iskolai szünetekben.
0: You are careful, but other is not careful.
1: Óvatosak vagytok, de a másik.
0: Therefore nem. Have a car under control.
1: Úgyhogy ellenőrizd az autód.
0: Or meditate on the Hanumanji.
1: Vagy meditálj Hanumanji.
0: So if someone is coming in the front,
1: ha valaki szembe jön,
0: you say, Jai Sri Ram, you go up and then go down.
1: Azt mondod, Jai Sri Ram, felugrasz és aztán visszaugrasz.
0: Yes, that time Manipur chakra has to be like Hanumanji's gota.
1: De akkor a Manipur chakrának olyannak kell lennie, mint
0: Hanumanji. So wish you good journey.

0: And the highlight on this was some of your guru brother and sister became sannyasis.
1: A fénypontja az volt, hogy néhány guru testvéretek szanyászi lett.
2: Ali vrhunac je bio to što su neki od vaših braća i sestara postali sannyasi.
0: With this kind of thinking,
1: avval a gondolattal,
2: s tým načinom razmišljanja,
0: to carry on the light of Mahaprabhuji.
1: Tovább hordozzák Mahaprabhuji fényét.
2: Postali su to sa ciljem da šire Mahaprabhujevu svjetlost.
0: I think one needs to be a sannyasi.
1: Én úgy gondolom, hogy az embernek sannyasinak kell lenni.
2: Osoba treba biti sannyasi.
0: Sometimes to carry the light.
1: Egy ponton, hogy hordozza a fényt.
2: Ponekada da širi tu svjetlost.
0: It's a uniform.
1: Ez egy uniform is.
2: To je uniforma.
0: So there were about 8 sannyasis.
1: Hát 8 sannyas si volt beavatva.
2: Iniciirano je oko 8 sannyasia.
0: And this 8, they were not easy people.
1: És ez a 8 nem volt könnyű ember.
0: Not easy. This 8 of them.
2: I nije bilo lako sa tih 8.
0: It was like a tiger.
1: Olyanok, mint a tigrisek.
2: Kao sa tigrom.
0: And to catch one tiger and put same in the case in, you know.
1: És egyenként elfogni ezeket a tigriseket és betenni őket a
2: kao da
1: ketrecbe.
2: Ste trebali uloviti jednog po jednog tigra, svakog sigurno uhvatiti i spremiti u kavez.
0: It was a long work, hard work.
1: Hosszú, kemény munka volt.
2: Bio to dugotrajan i mukotrpan posao.
0: Can you imagine to close yogis in one?
2: Možete zamisliti da jogiša uspijete zatvoriti u jedan? Eljato
1: kevzani jogis bezarni egy ketrecbe.
0: His school teacher gave up.
1: Iskolai tanára feladta.
0: University professor gave up.
1: Az egyetemi professzora feladta.
2: Od tog posla su odustali i njegov učitelj u školi i njegovi profesori na fakultetu.
0: His mother gave up.
1: Anya feladta.
2: Njegova majka.
0: His wife gave up.
1: Felesége feladta.
2: Njegova žena.
0: But through the help of Mahaprabhuji, I succeeded.
1: De Mahaprabhuji segítségével én sikerült.
2: S Mahaprabhujivel pomoci ja sam uspio.
0: So you know the yogis.
1: Ismeritek Yogesh.
2: Yogesha znate.
0: He's one of the very honest person.
1: Egy nagyon őszinte személy.
2: On je jedan od vrlo iskrenih ljudi.
0: Really, he's a very honest, very faithful.
1: Tényleg nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Vrlo vjeran.
0: To himself and to others.
1: Másokhoz és magához.
2: Vjeran je sebi i drugima.
0: And it was high time for him to change something in the life.
1: És ideje volt, hogy megváltoztasson valamit az életben.
2: Iza njega bilo krajnje vrijeme da nešto promijeni u životu.
0: So he became sannyasi.
1: Hát sannyasi lett.
2: I onda je postao sannyasi.
0: And he looks immediately like a 50 years old sannyasi already.
1: És már is úgy néz ki, mint egy 50, mintha 50 éves sannyasi lenne.
2: I odmah je izgledao kao 50-godišnji sannyasi. Kod je 50 godina sannyasi.
0: He doesn't have play, you know.
1: Nem játsza.
2: On ne glumi to.
0: That now I am sannyasi.
1: Most én sannyasi vagyok.
2: Ne glumi, és sad sam ja sannyasi.
0: So you could see in his soul something.
1: Látni a lelkében valamit.
2: U njemu ste mogli vidjeti nešto.
0: And after initiation, sannyasi initiation came very strong out, the light.
1: És ez a fény a sannyas beavatás után nagyon erőteljesen kijött.
2: Nakon iniciacije ta svjetlost je vrlo snažno zasijala iz njega.
0: And the second was our Premananji from Salzburg, who is looking after Jaipur Ashram.
1: A második Premananji volt Salzburgból, aki a Jaipuri Ashram felügyelője.
2: Drugi bio Premananji iz Salzburga, koji se već dugo godina brine o Jaipurskom Ashramu.
0: After 22 years,
1: 22 év után.
2: Nakon 22 godine.
0: Or 25 years we are together.
1: 25 éve vagyunk együtt.
2: Ili 25 koliko smo zajedno.
0: So he prepared himself very hard.
1: Nagyon
0: nehezen. those years.
1: Nagyon keményen készítette föl magát ezek alatt az évek alatt.
2: Tih se godina on zaista jako pripremao da postane senjasi.
0: Also very honest, very faithful.
1: Szintén nagyon becsületes, nagyon hűséges.
2: Isto tako vrlo pošten, iskren i vjeran.
0: And he had no easy time last 15 years.
1: Az elmúlt 15 évem nem volt valami könnyű időszak.
2: A proteklih 15 godina mu nije bilo lako.
0: To survive and to fight through all difficulties in Europe and in India.
1: Hogy túlélje és keresztül verekedje magát az összes nehézségen Európában és Indiában.
2: Nije bilo lako probiti se i nadići sve poteškoće i u Evropi i u Indiji.
0: Three were from Australia.
1: Hárman ausztrálok voltak.
2: Troje je bilo iz Australije.
0: One of you may know Jasraj Puri, who is looking after Guruji, who was looking last time.
1: Egyiküket talán ismeritek, aki Gurudzsit szolgálja, múltkor itt volt.
2: Jeden od njih je Jasraj Puri, koji je brinuo o Holy Guruji.
0: And one is from Brisbane.
1: Másik Brisbane-i.
0: And one is Bhaktanand from Sydney.
1: És a harmadik
0: who's looking after Kailash Ashram.
1: Bhaktanand Sydney-ből, aki a Kailash Ashramban szolgál.
2: Je iz Brisbane-a, a drugi je Bhaktanand iz Sydney-a, koji se brinu o Kailash Ashramu.
0: And one was the Haripuri from Israel.
1: És az egyikük Haripuri Izraelből.
2: A jeden je Haripuri iz Izraela.
0: I told him many girls will be unhappy, but what to do?
1: Mondtam neki, hogy sok lány nem fog örülni, de mit tegyünk.
2: Rekao sam mu da će mnoge djevojke biti nesretne zbog toga, ali šta da se radi.
0: So many girls was angry on me.
1: Sok lány haragudott rám.
2: I mnoge su se djevojke ljutile zbog toga na mene.
0: That's my karma.
1: Ez az én karma.
2: To je moja karma.
0: He's a very spiritual boy.
1: Egy nagyon spirituális fiú.
2: On je vrlo duhovan.
0: Very, very devoted.
1: Nagyon, nagyon odadó.
2: Vrlo posvećen.
0: A very pure, innocent pure, you know.
1: Egy nagyon ártatlanul tiszta.
2: On je čist, nevino čist.
0: And one was Indian.
1: És volt egy indiai.
2: Jeden je bio indijec.
0: And so he remained 3 weeks with us and then disappeared.
1: Ő 3 hétig maradt velünk, és eltűnt utána.
2: On je ostao sa nama 3 tjedna, pa je nestao.
0: Because it was too quick.
1: Mert túl gyors volt.
0: He should have stayed few years, and then decide.
1: Néhány évet kellett volna maradnia, és utána dönteni.
2: Jel je išao prebrzo, on je trebao barem nekoliko godina pričekati i onda se odlučiti.
0: He was thinking already that he's a guru, and after getting sannyas, he will be Mamandleshwar already.
1: Azt hitte, hogy ő guru, és azután, hogy megkapja a szanyász diksát, már ma a Mandalesvár is lesz.
2: On je mislio već o sebi da je guru, pa da će kad dobije sanjas diksu postati barem Maha Mandalesvar.
0: Yes, and one of them we have today here.
1: És egyikük ma itt van.
2: A nekog od njih danas imamo ovdje.
0: It's called 7 tigers and 1 lion.
1: Ezt úgy nevezik, hogy 7 tigris és 1 oroszlán.
2: Pa možemo dati naziv 7 tigrova i 1 lav.
0: And this one is also very faithful, very devoted, very humble soul.
1: Nagyon hűséges, nagyon odadó, nagyon alázatos lélek.
2: I ovo je jedna također vrlo poštena, vrlo posvećena i vrlo skromna i ponizna duša.
0: So, where is Karchi? Krishna is not here.
1: Krishna.
0: So we will ask Dr. Shanti to give new sannyasi flower mala.
1: Megkérjük Dr. Shanti, hogy adjon egy új sannyasinak.
0: And this is our mantra devi.
2: Zamolit ćemo Dr. Shanti da naše mantra devi da cvjetnu malu sannyasi.
0: Thank you.

0: You see, master have to decide.
1: Látjátok, a mesternek döntenie kell.
2: Vidíte, učitel je taj koji mora odlučiti.
0: When one is ready for getting sannyas.
1: Amikor valaki készen áll arra, hogy sannyas dikshatkot.
2: On zna kada je netko spreman dobiti sannyasu.
0: She never asked me.
1: Ő soha nem kérdezett meg engem.
2: Ona me nikad nije za to tražila.
0: Even she never asked me about her spiritual development.
1: És soha nem kérdezett meg a spirituális fejlődéséről sem.
2: Niti me ikad pital o njenom duhovnom razvoju.
0: She is only serving.
1: Ő csak szolgál.
2: Ona samo služi.
0: In Strelki ashram, she is only doing seva.
1: És a Strelki ashramban egyszerűen szévát végez.
2: U Strelki ashramu je samo radi sevu.
0: Many are doing seva.
1: Sokan végeznek szévát.
2: Mnogi radi sevu.
0: But besides that, they have some expectation.
1: De amellett vannak elvárásaik.
2: Ali osim toga imaju i neka očekivanja onda.
0: So you are not sure.
1: Nem vagy biztos benne.
2: Pa niste sigurni.
0: But some are, many of you are ready.
1: De sokan, közületek sokan készen állnak.
2: Mnogi od vas su spremni.
0: And I am waiting for some other Kumbh Melas, 12 years, you know.
1: És várok további Kumbh Melákra.
2: Pa čekam na sljedeću Kumbh Melu za 12 godina.
0: So, it was very nice.
1: Nagyon szép volt.
2: Bilo je stvarno vrlo lijepo.
0: It is everything in your hand.
1: Minden a te kezedben van.
2: Sve u vašim rukama.
0: Your enlightenment is in your hands.
1: A megvilágosodásod a kezedben van.
2: Vaše prosvjetljenje u vašim rukama.
0: Your liberation is in your hands.
1: A felszabadulásod a kezedben van.
2: Vaše oslobođenje u vašim rukama.
0: If you are happy in your life, or unhappy, it is in your hands.
1: Hogy boldog vagy az életedben, vagy boldogtalan, ez a te kezedben van.
2: Da li ste u životu sretni ili nesretni, i to je u vašim rukama.
0: If you are poor or rich, it's in your hands.
1: Hogy szegény vagy gazdag, a te kezedben van.
2: Da li ste bogati ili siromašni, to je u vašim rukama.
0: If you are ill or healthy, it's in your hands.
1: Hogy beteg vagy egészséges, a te kezedben van.
2: U vašim rukama i da li ste zdravi ili bolesni.
0: Only you can do.
1: Csak te teheted meg.
2: Samo vi možete djelovati.
0: Decision is in your hands.
1: A döntés a te kezedben van.
2: I odluka je u vašim rukama.
0: Master, parents, friends, doctors or God, they can only help you, support you, but ultimately you have to do it.
1: A mester, a szülők, a barátok, az orvos, csak támogathat, de végül neked kell megtenni.
2: Učitelj, roditelji, rođaci, prijatelji, liječnici, oni vam svi mogu samo dati podršku, ali zapravo učiniti nešto možete samo vi.
0: Dr. Shanti said,
1: Dr. Shanti
0: Mokta, believe in Gurudev.
1: Hij Gurudevavam.
2: Dr. Shanti je rekla, vjerujte u Gurudeva.
0: It's not so easy.
1: Nem olyan könnyű.
2: To nije tako lako.
0: Sometimes we think we are more clever than him.
1: Néha úgy gondoljuk, hogy okosabbak vagyunk, mint ő.
2: Ponekad mislimo da smo mi malo nešto pametniji od njega.
0: And no doubt you are clever than him.
1: És e felől semmi kétség, okosabb vagyunk.
2: I nema sumnje, jeste pametniji od njega.
0: But where does your cleverness leads you? This is the question.
1: De hova vezet az okosságod, ez a kérdés.
2: Ali kuda će vas ta vaša pamet odvesti, to je pitanje.
0: Sometimes it's better not to be clever.
1: Néha jobb nem okosnak lenni.
2: Ponekad je bolje ne biti tako pametan.
0: So we shall believe in parents' advice.
1: Hinnünk kell a szülők tanácsában.
2: Trebali bismo vjerovati savjetima roditelja.
0: Of course, your parents are fanatic and this and that and force you to eat meat and this. Don't follow this advice.
1: Természetesen, hogy a szülők fanatikusak, és arra kényszerítenek, hogy húst tegyél, akkor ne kövesd a tanácsot.
2: Naravno, ako su vaši roditelji fanatični, tjeraju vas da jedete meso ili nešto na taj način, onda naravno ne trebate slijediti taj savjet.
0: But ultimately it is in your hands.
1: De végső soron a te kezedben van.
2: Ali konačno u vašim je rukama.
0: If you want to become sannyasi, it's in your hands.
1: Ha sannyasi akarsz lenni, a te kezedben van.
2: I da li želite postati sannyasi, to je u vašim rukama.
0: If you want to have liberation, it's in your hands.
1: Ha el akarod érni a felszabadulást, a te kezedben van.
2: Da li želite dostići oslobođenje, i to je u vašim rukama.
0: If you want to marry, it's in your hands.
1: Ha házasodni akarsz, a te kezedben van.
2: Želite li se oženiti, udati, i to je u vašim rukama.
0: Don't think that you can't find a partner. Don't think
2: nemojte
0: misliti
2: da nećete
0: naći partnera.
1: Ne gondolj, hogy nem fogsz partnert találni.
0: There are so many partners.
1: Annyi partner
2: van. Toliko partnere postoji.
0: Only your decision is not there.
1: Ez csak a te döntésed kérdése.
2: Jedino nema vaše odluke.
0: So everything is in your hands.
1: Minden a kette kezedben van.
2: Sve je u vašim rukama.
0: How will be your life? It is in your hands.
1: Milyen lesz az életed? Ez a te kezedben van.
2: Kakav će biti vaš život? To je u vašim rukama.
0: You will be success.

0: So there was a master.
1: Volt egy mester.
2: Bio jednom jeden učitelj.
0: And he And one day the disciples were jealous about master's knowledge.
1: És egy nap a tanítványok féltékenyek lettek a mester tudására.
2: A jednoga su dana učenici postali ljubomorni na učiteljevo znanje.
0: And when a disciple is jealous about the master, then is disaster.
1: És ha tanítvány féltékeny a mesterre, az katasztrófa.
2: A kada je su učenici ljubomorni na znanje koje ima učitelj, onda je to katastrofa.
0: Because that reflects back to you.
1: Mert ez visszaüt.
2: Jer se to odražava natrag vama.
0: And now many are here who are sitting and are jealous. Their heart is pumping very strong, I know.
1: És sokan vannak, akik itt ülnek és féltékenyek, és nagyon ver a szívük, tudom.
2: I znam da mnogima koji su sada ovdje i koji su ljubomorni, srce brže kuca.
0: If you are jealous or not, it is in your hands.
1: Hogy féltékeny vagy sem, az a te kezedben van.
2: Da li ste ljubomorni ili niste, i to je u vašim rukama.
0: So they were thinking.
1: Gondolkodtak.
2: I učenici su mislili.
0: Today we shall show the master.
1: Ma megmutatjuk a mesternek.
2: Pokazat ćemo danas učitelju.
0: That he is wrong.
1: Hogy nincs igaza.
2: Da nije u pravu.
0: That he don't know.
1: Hogy nem tudja.
2: Da on ne zna.
0: He have no knowledge.
1: Nincs tudása.
2: Da on nema znanja.
0: With our trick.
1: A trükkünkkel.
2: Pokazat ćemo to jedin trikom.
0: With our cleverness.
1: A mi okoskodásunkkal.
2: S našom pametju.
0: We are more clever than him.
1: Mi okosabbak vagyunk nála.
2: Pametni smo mi od njega.
0: So 5-6 disciples.
1: 5-6 tanítvány.
2: I tako se 5-6 učenika.
0: They caught one bird in the hand.
1: Fogtak egy madarat.
2: Mrežom su uhvatili jednu pticu.
0: And they hide the birds behind on the back.
1: És eldugták a hátuk mögé.
2: Pa su sakrili pticu iza leđa.
0: A small, beautiful, nice bird.
1: Egy gyönyörű kis madarat.
2: Prekrasnu malu ptičicu.
0: And asked the master.
1: És megkérdezték a mester.
2: Pa su pitali učitelja.
0: Master, if you know everything, then tell us what is in my hand, one disciple said.
1: Az egyik tanítvány mondta, mester, ha te mindent tudsz, mondd meg, hogy mi van a kezemben.
2: Jeden učenik rekao, učitelj, ako ti znaš sve, onda mi reci što je u mojoj ruci.
0: Master said, yes, in your hand you have a bird.
1: Mester azt mondta, igen, a kezedben egy madár van.
2: I učitelj rekao, da, ti u svojoj ruci imaš pticu.
0: Boys were looking to each other.
1: Néztek egymásra.
2: Oni su se pogledali međusobno.
0: Laughing.
1: Nevetve.
2: Smijući se.
0: To make uncertain the master.
1: Hogy elbizonytalanítsák a mestert.
2: Da bi učitelja napravili nesigurnim.
0: But they couldn't say no because they had a bird in the hand.
1: De nem tudtak nemet mondani, mert tényleg madár volt a kezükben.
2: Ali nisu mogli reći ne, jer zaista i jesu imali pticu u ruci.
0: So now they decided.
1: Akkor döntöttek.
2: Pa su onda odlučili.
0: We must make master guilty.
1: Csak bűnössé kell tennünk a mestert.
2: Moramo nekako učitelja napraviti krivim.
0: Whatever he will say, it will be wrong.
1: Bármit is mond, az rossz lesz.
2: Što god da on kaže, ne treba ispasti krivo.
0: We ask him.
1: Megkérdezzük.
0: If this bird is life or death.
1: Halottam madár vagy él?
2: Pitaćemo ga da li ova ptica mrtva ili živa.
0: If he will say it's life.
1: Azt mondja,
2: pa
1: hogy él.
2: Bude rekao da živa.
0: We will just press with our hand and kill her.
1: Akkor megnyomjuk a kezünkben és megöljük.
2: Samo ćemo stisnuti jače i
0: and we will show him he's a dead bird.
1: És megmutatjuk neki, hogy egy halott madár.
2: Pa ćemo mu pokazati kako ptica nije živa, kako je mrtva.
0: So he's wrong.
1: Tehát nincs igaza.
2: Pa nije u pravu.
0: Or if he will say it's a dead bird.
1: És hogyha azt mondja, hogy halott madár.
2: Ili ako kaže da je ptica mrtva.
0: We will show him.
1: Akkor megmutatjuk.
0: He's alive.
2: Pokazat ćemo je da je živa.
0: So he has today no chance.
1: Tehát ma nincs esély.

0: pobjedio.
1: I nema on šanse danas.
2: To be a winner.
0: Nyerjem.
1: Biti pobjednik.
2: And we prove with this that he don't know.
0: És ezzel bizonyítjuk, hogy ő nem tudja.
1: I sa tim ćemo pokazati da on ne zna.
2: So they asked him.
0: Megkérdezték.
1: Pa onda su ga pitali.
2: Yes, master, we have bird in our hand.
0: Igen, mester, van egy madár a kezünkben.
1: Točno, učitelju, mi imamo pticu u ruci.
2: But tell if this bird is alive or dead.
0: De mond, él vagy halott?
1: Ali reci nam, da li je ta ptica živa ili mrtva?
2: Master was thinking few seconds.
0: A mester gondolkodott néhány másodpercig.
1: I učitelj je nekoliko sekundi promislio.
2: And with very humble knees.
0: És nagy alázattal.
1: I sa velikom poniznošću.
2: He said.
0: Azt mondta.
2: My son.
1: Rekao je, sine moj.
2: If this bird is life or death depends in your hands.
0: Az, hogy él vagy halott, az a te kezeden múlik.
1: Rekao je, sine moj, da li je ta ptica živa ili mrtva, to je u tvojim rukama.
2: That I can't say you.
0: Ezt nem tudom megmondani.
1: To ne mogu reći.
2: That depends on you.
0: Ez rajtad múlik.
1: Jer to ovisi o tebi.
2: And so is this.
0: És így van.
1: I tako i sa ovim.
2: This bird is in your hand.
0: Ez a madár a kezedben van.
1: Ta je ptica u vašim rukama.
2: So it depends on your decision.
0: Te döntésedem múlik.
1: Na vama je odluka.
2: How you will be.
0: Hogy mi lesz veled.
1: Kako će vam biti.
2: If you will achieve moksha or liberation in this life or not, I cannot answer you.
0: Hogy eléred a moksát, a felszabadulást, ezt nem tudom megválaszolni.
1: Ja vam ne mogu odgovoriti na pitanje hoćete li u ovome životu postići oslobođenje mokšu.
2: It depends on you.
0: Ez rajtad múlik.
1: Jer to ovisi o vama.
2: Therefore I can only wish you all the best.
0: Ezért én csak a legjobbakat kívánhatom.
1: Ja vam mogu samo željeti sve najbolje.
2: You should practice.
0: S gyakoroljatok.
1: A vi trebate vježbati, prakticirati.
2: And decide.
0: És döntsetek.
1: I odlučiti.
2: Don't run behind the temptations.
0: Ne rohanjatok a csábítások után.
1: Nemojte trčati za iskušenjima.
2: The drums are good from far distance to listen.
0: Jó hallgatni a dobokat messziről.
1: Dobro je slušati bubnjeve iz daljine.
2: When you are standing near, it's not so pleasant.
0: Amikor ott állsz közel, akkor nem olyan kellemes.
1: Ali kada stojite blizu njih, onda i nije tako ugodno.
2: So, it is your decision.
0: A te döntésed.
1: Tako odluka je na vama.
2: And don't wait in the life. Act immediately.
0: És
2: if it is good things.
0: Don't.
2: If it is good thing.
0: Ha jó dolog, akkor ne várj az életben.
2: Don't delay.
0: Ne késlekedj.
1: I nemojte odugovlačiti, ako su dobre stvari, djelujte odmah.
2: And if it is not good,
0: nem jó,
2: then delay forever.
0: Akkor halaszd el örökre.
1: Ako nisu dobre, onda odgađajte za uvijek.
2: So, your mantra diksha.
0: Mantra dikshad.
1: Tako vaša inicijacija.
2: You must mantra, have this.
0: Ezt meg kell lenni.
1: To je nešto što zaista trebate imati.
2: Every day life which is passing without mantra initiation is lost.
0: Ha az élet minden napja elmúlik mantra beavatás nélkül, akkor az elveszett.
1: Svaki dan koji prođe bez inicijacije, bez mantre, je izgubljen dan.
2: And this depends on you again.
0: És ez is rajtad múlik.
1: A ponovno to ovisi o vama.
2: I had some more instructions.
0: Van néhány instrukció.
1: Imam još neke upute.
2: Now we should all have white dress.
0: Mindenki legyen fehér ruha.
1: Trebali bismo svi imati bijelu odjeću.
2: Cream color. White.
0: Tista fehér.
1: Onu drap boju, kremasto bijelu.
2: There was a Kesarpuri student here.
0: Kesarpuri it vam?
1: Da li je Kesarpuri tu?
2: She's not. Where is your jacket? something, she had a very nice color jacket, and I thought this is good color for our all disciples.
0: Volt Keserpinek egy nagyon szép színű kabátja, és mondtam, hogy ez nagy, ez jó lesz.
1: Imala jednu jaknu, jako lepe boje, i Swamiji misli da ta boja baš zapravo dobra za njegove učenike.
2: So now those orange yoga dresses which you have, use it at home for meditation.
0: Tehát ezeket a narancssárga jogaruhákat használjátok otthon meditációra.
1: One narancsasztú joga odicsú, koju imate sada.
2: You can have orange meditation sál.
1: Kod kúcsa za meditáció. Lehet
0: narancs meditációs sálad.
1: Narancsasztú sál za meditáció.
2: Otherwise use white dress.
0: Másként fehér ruhát hordjatok.
1: Inácsé korisite bielu odicsú.
2: If you don't like white color,
0: ha nem szereted a fehér színt,
1: akkor se ne sviđa bielo,
2: then use those colors which you like except orange.
0: Akkor használd azokat a színeket, amelyeket szereted, kivéve a narancssárgát.
1: Onda koristite one boje koje vam se sviđaju osim narandžaste.
2: And those who are sannyasis, they should take orange.
0: És aki sannyasi, az viseljen narancsszínt.
1: A oni koji su sannyasi, trebali bi imati narancsasto.
2: And those who would like to become sannyasi,
0: és akik sannyasik szeretnének lenni,
1: i oni koji bi željeli postati sannyasi,
2: you should know it is not easy.
0: Tudnatok kell, hogy nem könnyű.
1: Trebate znati da to nije lako.
2: To be a sannyasi in your culture.
0: Sannyasinak lenni a ti kultúrátokban.
1: Biti sannyasi u vašoj kulturi.
2: Religious complexes.
0: Vallási komplexus.
1: Postoje religijski kompleksi.
2: Cultural complexes.
0: Kulturális komplexus.
1: Kulturni kompleksi.
2: Problem with parents.
0: Probléma a szülőkkel.
2: Friends.
1: Problémi sa prijateljima, roditeljima.
2: So you may have more problems.
0: Több problémád lehet.
1: Mogli biste imati još više problema.
2: But if you have managed everything and everyone accepts and you can be independent, financially, socially, in every aspect, and if you are really a right seekers, then you can become sannyasi.
0: De hogyha minden sikerül, hogyha mindenki elfogadja, hogyha szabad vagy anyagilag, szociálisan, és egy igaz kereső vagy, akkor lehet sannyasi.
1: Naravno, ukoliko ste vi društveno neovisni, financijski neovisni, tada i ako to ne izaziva probleme u vašoj obitelji i oko vas, tada i ako ste pravi tragalac, tada naravno možete i biti sannyasi.
2: To be on the path and to get self-realization, to become a sannyasi is a great help.
0: Ahhoz, hogy az ember az úton legyen, és eléri az önmegvalósítást, szanyászinak lenni egy nagy segítség.
1: Biti na putu i težiti ka samorealizaciji, u tome je biti sanyasi velika pomoć.
2: But if you want to change after 20 years that you don't want to be sanyasi, now you will marry, then don't do it now.
0: De ha 20 év múlva változtatni akarsz, hogy most már nem akarsz szanyászi lenni, hanem meg akarsz házasodni, akkor ne tedd meg most.
1: Naravno, ukoliko se mislite za 20 godina predomisliti, pa se oženiti, tada molim vas onda sada nemojte biti sanjasi.
2: Marriage is not wrong.
0: A házasság nem rossz.
1: Nema ništa loše u braku.
2: But you should not break the sanyas life.
0: De nem szabad megtörni a sanyas életet.
1: Ali ne treba prekršiti zavite sanyase, taj način života.
2: And for your development, for your realization,
0: a te fejlődésedért, a megvalósításodért,
1: za vaš razvoj i vašu realizáciu,
2: and for helping others in better way,
0: és azért, hogy másokat segíts a jobb útra,
1: i za pomagati drugima na bolji način,
2: and carry the light of Mahaprabhuji, Devpuriji,
0: és hordoz Mahaprabhuji és Devpuriji fényét,
1: i kako bi se prenosilo svjetlo Mahaprabhuji i Devpuriji,
2: it would be easier.
0: Könnyebb.
1: Tada bi bilo lakše.
2: Sanyasi means the living light of Mahaprabhuji.
0: Sanyasi annyit jelent Mahaprabhuji élő fénye.
1: Sanyasi znači živuće svjetlo Mahaprabhuji.
2: So I spoke many times and someone, they would like to become sanyasis.
0: Sokszor beszéltem erről, és van, aki szeretne szanyászi lenni.
1: Mnogo sam puta govorio o ovome i postoje neki koji bi zaista željeli biti sanyasi.
2: So think over and we can talk in summer again.
0: Gondoljátok át, és nyáron újra beszélhetünk.
1: Razmislite o tome i na ljetu ćemo onda razgovarati.
2: There was a young man from Vincovsky.
0: Volt egy fiatalember Vysockiból.
1: Bio jedan prijatelj
2: iz Vinkovaca. Wanted to become sanyasi, and I said yes, and I was looking so much for him in Kumbh Mela, but he was not there.
0: És azt mondtam, igen, és annyit kerestem a Kumbh Melán, és nem volt ott.
1: I on je, ja sam mu rekao da može biti sanyasi, i tražio sam ga sada da ga vidim na Kumbh Meli, ali ga nije bilo tamo.
2: So you have to think seriously.
0: Komolyan kell, át kell gondolnod.
1: Trebate ozbiljno razmisliti.
2: This is not a game, this is not a fashion.
0: Ez nem játék, ez nem divat.
1: Ne radi se o nekoj igri ili o modi.
2: Then in sanyas ceremony, really your karma burns away.
0: Mert a sanyas szertartáson valóban elégnek a karmáid.
1: Prilikom ceremonije sanyas dikše, vaša karma se zaista spaljuje.
2: So this was the highlight of our journey to Kumbh Mela.
0: Ez volt a Kumbh Mela út fénypontja.
1: To je bilo ono najbolje na našem putu na Kumbh Melu.